Beglét Rádió FM 92.5.

0: szép felállni.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alaprészleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggeliben és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Yeah!
1: Vörös Nendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolhatnak a 0635 925 925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, de Facebookon facebook.com/cegledradio, ha kibírom mondani. Itt is üzenhetnek nekünk, de leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős témát veszek elő a mai napon. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ugyebár a pillangó hatás egy olyan dolog, ami, hogyha valami apróság történik, a példa szerint egy pillangó megrezgeti a szárnyát valahol, az egy másik földrészen később tornádót okozhat, tehát egy apró dolog, egy apró cselekmény, egy apró történés, ami aztán nagy dolgokat befolyásol az ön életében. Ilyenekre voltunk kíváncsiak az első adásban is, és hát rengeteg választ kaptunk szerencsére, nagyon sok izgalmas, érdekes történet érkezett, és maradtak bent válaszok. Ezekkel kezdünk, de hogyha van olyan története, amit még nem küldött el nekünk, azt nyugodtan megteheti, vagy ha nem hallott az első adást és kimaradt, akkor most bepótolhatja ezt a dolgot. Már is megyünk tovább a bent lévő üzenetekkel, tehát nagy bevásárló központban voltam anyámmal, mentünk volna a kasszához, de még valamiért visszaindult, én meg addig nézegettem a könyveket. Véletlenszerűen belelapoztam egybe, amiben 300-ról indult az oldalak számozása visszafelé. Egyébként a Halálkultusz című mű. Kíváncsi lettem, megvettük, majd ebből felraktam egy idézetet egy fórum profilra, ahová azért regisztráltam, mert sárkányos képeket találtam mások profiljában és tetszettek. Emiatt az idézet miatt írt rám egy lány, hogy kölcsön kérje a könyvet. Pár hónapig cseteltünk, cserélgettünk könyveket, majd úgy 9 évet voltunk kapcsolatban, a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Meg sem próbálom listába szedni az élményeket, amiket soha nem éltem volna át, ha akkor anyám nem szalad vissza valami apróságért, és én nem pont azt a könyvet fogom meg. Hát igen, na, pont ezekre gondolunk. Egyébként Dani küldte nekünk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy mivel az első adásban nem fért bele az üzenet, most is itt van Dani velünk, és hallhatta, hogy beolvastam az ő üzenetét. Hogyha ilyen története önnek is van, akkor ossza meg velünk. Egy rövidebb SMS-ben érkezett, a feleségemmel szoktunk néha elmerengeni azon, hogy teljesen más közegből, városból származunk, tök más életünk volt, de aztán különböző véletlenek során ugyanazon a munkahelyen kötöttünk ki, aztán végül kapcsolat lett, és a többi. Viszont, mint kiderült, életünk során nagyon sokszor voltunk egy helyen, egy időben. Random koncertek, fesztiválok, ilyesmik, mint a sors mindig valahogy egymás irányába terelgetett volna minket. Ezt pedig Szabolcstól kaptuk, és igen, kedves hallgatók, pontosan ilyen történetekre gondolunk, és igen, nekem is volt már az életemben rengeteg olyan, ugye az első adásban többet meséltem ilyen élményekről, aztán talán 3-at is felhoztam. No mindegy, erre most nem térünk vissza, de hogy olyan helyzetek voltak, amikor kiderült, hogy hé, ezen mi mind a ketten ott voltunk, mondjuk egy koncerten, és azon, ez tök jó azt így felismerni, hogy voltak ilyenek. Úgyhogy ezek mindenképpen érdekes dolgok, hogy már milyen közel hozott minket a sors, vagy valakivel, egy baráttal, ismerőssel, akit akkor még nem ismertünk, mégis egy helyre sodort a sors valahogy. Vagy a mindenható, vagy a karma, vagy nem is tudom, hívjuk bárhogy. A lényeg az, hogyha van ilyen története, küldje el nekünk 0635 95 95, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és megy is tovább az adásunk, amelyben másodszorra foglalkozunk a pillangó hatással. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? 0635-92-92-t és kívánság kukac ceglidradio.hu. Anitával megyünk tovább, aki egy hosszabb e-mailt írt nekünk még az előző adás alatt. Ugye csak, hogy képbe kerüljön mindenki, a pillangó hatás egy olyan apró dolog, ami, hogyha nem történik meg, akkor lehet, hogy rengeteg más következmény sem történik meg, úgyhogy egy apró dologból elindult valami, vezetett oda, hogy egy nagy dolog történt az életünkben, ezekre vagyunk kíváncsiak. Szóval Anita üzenete, talán a férjemmel való megismerkedésünk ide tartozik. Gimiben gyógyszerésznek készültem, de a biosztanárom megfúrta az érettségim, így nem lett meg a pontom. Szegedre mentem volna, pótfelvételin meghirdették az ELTE jogász levelező szakot, jelentkeztem, felvettek rá Pestre, és gondoltam, majd gyógyszerjog vagy ilyesmi terén kiélem ezt az egészségügy iránt érzett lelkesedésemet. Jog mellett keresgéltem munkákat, találtam egyet, majd ki is írtam egy másik anonim oldalra, hogy érdemes-e megpróbálnom, vagy túl tapasztalatlan vagyok erre így gimi után. Valami pesti asszisztens munka volt egyébként. Privát üzenetben írt egy férfi, hogy szerintem nyugodtan próbáljam meg, mást nem tapasztaltam. Majd hosszan beszélgettünk arról, hogy miért nem a jogi irányba mennék dolgozni. Hát ez a férfi ma már a férjem, de olyan durva belegondolni, hogy ha akkor Szegedre megyek, nappal is gyógyszerészire, akkor nem kerestem volna munkát, főleg nem Pesten, és valószínűleg sosem találkozunk. Tudom, van ilyen elmélet, hogy akik összetartoznak, összetalálkoznak, de mégis érdekes belegondolni. Nem tudom, ilyesmire gondoltál-e, de utólag kicsit hálás vagyok, hogy megfúrták az érettségim, ha nem tették volna, teljesen másképp alakult volna az életem. Pontosan ilyesmikre gondoltam, és nagyon szépen köszönöm a megszólítást is az üzenetben, ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Akad még bőven, nézzünk egy másikat. 2018-ban 23 évesen rossz kezdő vállalkozáson befejeztem, ami mínuszos volt, mint a fene. Jelentkeztem egy minimálbéres helyre, ahol rossz volt a fizu, köcsögök voltak a vezetők, és mindent elvártak. Velem együtt jelentkezett egy srác. Egy évig bírtam ott, és mondtam neki, hogy tervezek felmenni Pestre dolgozni, mivel csak ott van a lehetőség, és a barátaim is ott vannak. Adott egy linket egy pozira, oda felvettek, és azóta is ott vagyok már 7 éve. Azóta, ami NSO, RSO-t kaptam a cégtől, eladtam, és vettem egy ingatlan Pesten hitel nélkül. 7-8 éve diplomám is volt, mert kellett még egy nyelvvizsga, minimálbért kerestem, és totál kilátástalannak találtam az életem, hogy milyen opcióim vannak. Nagyon örülök, hogy találkoztam azzal a sráccal, azon a kevésbé kellemes munkahelyen, írta nekünk Panni. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább, néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja további üzenetekkel, amelyek még az előző adásban érkeztek, de most már egy-kettő új is van, úgyhogy mindenki füleljen.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol másodszorra veszünk le egy témát, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Apró dolgok, amik talán a véletlen folytán alakultak úgy, aztán valami nagy dologhoz vezettek, erre vagyunk kíváncsiak, és rengeteg bent maradt üzenetünk van még az előző adásból, de szépen lassan érkeznek az újak is. Már is itt van Marcsi üzenete. Volt egy pasi, aki már 16 éves tetszett nekem, amikor megláttam őt, 3 napig azt álmodtam, hogy együtt vagyunk. Tavaly nyáron egyszer-kétszer váltottunk pár szót, illetve 3-4 évvel ezelőtt is pár percig beszéltünk. Nyáron mindig nyitva hagyom az irodám ajtaját, és a folyosóra rám lehet látni. Aznap reggel pólót és farmert akartam felvenni, pedig sose veszek fel azt max télen letisztult pulcsi alá. Aztán jött egy gondolat, hogy felveszek valami csinosabb irodai ruhát, mert ki tudja, ki jön be azon az ajtón. Mit ad Isten, jön a bakancslistás pasi a folyoson, benéz az irodámba. Hát te mit csinálsz itt? Egyből elkezdett udvarolni, és azóta is az életem része. Hogy mennyire a része, az legyen a ti dolgotok, ez egy kicsit rejtélyes marad, de talán ez jobb is így, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és már megyünk is tovább a következővel. Jó pár évvel ezelőtt joghallgató voltam, amikor lejjebb vitték a jogi egyetemhez szükséges ponthatárt, így elhatároztam, újra jelentkezek, hogy megspóroljam a kvázi 2 millió forintot, ami a tandíj. Ezzel a gondolattal együtt az is megjelent, hogy ha nem vesznek át államira, akkor párhuzamosan csinálok egy másik diplomát, anglisztikát. 416 pontom volt, és a jog állami támogatott ponthatára 419 volt, így anglisztikás lettem, ahol találkoztam a párommal, akivel lassan 5 éve együtt vagyunk, megérte azt a 2 milliót. Hát örülök, hogy boldogok vagytok, és hogy jól sikerült ez a kapcsolat, Hangának nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Következő, ahol korábban laktam, napi szinten jött velem egy nő az utcán szembe, a környéken lakhatott ő is, mindig ismerős volt, de nem jöttem rá, hogy honnan. Jó párszor elmentünk egymással szembe, heteken, hónapokon keresztül. Egyszer, amikor megláttam messziről, gondoltam, elkerülve a kellemetlen pillanatot, lefordultam egy utcát, csak azért, hogy elkerüljem. Az új, nem tervezett útvonalon találtam egy 20 000-est a földön. Ezt pedig Robi írta nekünk, nem tudom, hogy miért nem inkább a hölgyel beszélgettél, de a 20 000-es is tök jó, és hát igen, lehet, hogy ezért vitte arra. Te valamiért úgy döntöttél, találtál egy 20 000-est, apróság, de ez is tulajdonképpen beleillik a mai kérdésünkbe, hogy tud-e példát mondani a pillangó hatása a saját életéből. Nézzünk még egyet. Egy kis patak hídján mentem át, mert ott lakunk, anyukámékkal voltam, és összefutottunk apának egy ismerősével, akinek volt egy nagy fiú gyereke, és jött velem szemben a hídon. Kiderült, hogy egy utcára lakunk egymástól, rá 2 hónapra együtt voltunk, és azóta is együtt, bár mondta anyukám, hogy konkrétan még ő is érezte a bum érzést, mikor egymásra néztünk a párommal először. Ezt pedig Kamillától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön ebben az órában a Cegléd hangja, de aztán egy egész teljes óránk van még hátra, hiszen ma is 2 órás a műsor.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangóhatásra a saját életéből. Ha van kedve, küldj el nekünk a 0635-92-95-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. SMS-ben kaptuk a következő üzenetet. Ötödikes koromban az új osztálytársakkal ismerkedős alkalmon oda mentem az egyik síró kislányhoz, hogy megvigasztaljam. Az unoka bátyja lett később a férjem, ez a lány pedig az esküvői tanúm, írta nekünk Viktória. Nagyon jó sztori, így kell csinálni, és ezeket elküldeni nekünk. Köszönjük szépen! Nem tudom, számít-e a válaszom, de... Nagyon hosszú ideig, éveken keresztül súlyos depressziótól szenvedtem, utáltam az életemet, a munkámat, teljesen egyedül voltam, a kutyát sem érdekelt, hogy mi van velem. Úgy éreztem, semmit nem érek, és senkinek nem kellek. Még 2015 nyarán kb. Elkezdtem tervezgetni, hogy jobb lenne itt hagyni ezt a világot. Stílszerűen december 24-én karácsonykor a névnapomon szerettem volna végrehajtani a tervem. Éjjel egy nagy erdőben, valami félreeső kis zugban. Egyre jobban belelovaltam magam ebbe a dologba, szépen elterveztem, hogy hogyan és miként csinálom majd. Azonban egy hónappal előtte, november 23-án besétált egy új felvétel és nő a munkahelyem ajtaján. 10 éve együtt élünk. Hát azt hiszem, egyébként Ádám írta nekünk az üzenetet, azt hiszem, hogy igen, ez olyan, ami igenis számít, főleg, hogyha ennyire rossz állapotban voltál, és itt hívnám föl mindenki figyelmét, hogy rengeteg módon lehet már segítséget kérni, akár telefonos szolgálaton, akár e-mail címen, vagy akár valamilyen alkalmazással, úgyhogy ennek pár kattintás az utána nézés, és inkább keressünk segítséget, mert nem szégyen segítséget kérni. Viszont, hogyha már így alakult az életed, Ádám, hogy belépett a nő egy hónappal azelőtt, amit hát terveztél sajnos, mármint sajnos terveztél, de nagyon jó, hogy belépett az a nő az életedbe, aki belépett, és 10 év együtt vagytok, gratulálok hozzá, és köszönjük, igenis nagyon-nagyon számít, hogy ezt leírtad nekünk, és köszönjük az őszinteséget is. Elkezdtem az egyetemet, de hamar rájöttem, hogy nem az az irány, amit folytatni szeretnék. Az államszakasz építészmérnök volt, és ehhez le kellett érettségiznem fizikából. Az írásbeli közben a számológépen megadta magát, így összességében gyengén sikerült, és pár ponttal lecsúsztam az építészmérnökről, így a biztonsági opciós programtervező informatikára mentem. Ennek köszönhetően van egy piacképes diplomám, szeretem, amit csinálok, és anyagi téren sincs okom panaszra. Olyan nekem is rengetegszer volt egyébként, kedves hallgatók, hogy pár ponton múlt valami, vagy betelt egy hely egy adott szakon, és akkor azért kerültem oda. Volt olyan, hogy lánykoliban éltem egy évig, mikor egyetemre mentem, mert pótfelvételivel jutottam be, és így már nem volt hely a fiúkoliban, úgyhogy lánykoliba kerültem, de az életem egyik legjobb éve volt, nem a lányok miatt, hanem egy teljesen új aspektusát ismertem meg az életnek ott, és nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy apróságok, de mégis befolyásolják az életünket, és jártam gazdinfó helyett, tehát gazdasági informatika helyett, pénzügyi számviterre 25 lánnyal, mert hát így alakult. Úgyhogy volt ilyen is az életemben. Szerintem ezek izgalmas dolgok, és ilyen izgalmas dolgokról lesz szó a második órában is. Tartsanak velünk, jó rádiózást, és mindenképp maradjanak, mert a Cegléd hangja a következő órában is folytatódik.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alaprészleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig egy ismerős témával foglalkozunk. Tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből? Ha volt ilyene, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezzen a kívánság@cegledradio.hu-ra. Az első adás alatt annyira népszerű volt ez a téma, hogy rengeteg üzenetünk van. Még mindig van egy olyan, amit az előző adás alatt kaptunk, de vannak újak is, úgyhogy hamarosan már ezekkel megyünk tovább. De lássuk a bent maradt üzenetet. Covid idején belekerültem egy random Discord társaságba egy olyan barátom által, akivel előtte már alig beszéltünk, de ugye a karantén összehozta az embereket. Utánam nem sokkal egy srác haverjának a haverja is bekerült, akivel így lassan 5 kacifántos év után egy párt alkotunk végre egy éve. Írja nekünk Júlia, és tök jó, aki esetleg nem ismerne a Discordot, ez egy olyan lehetőség, például beszélgetésre, ahol lehet csetelni is egymással, de akár hangüzenetben, tehát hanggal is tudunk beszélgetni, mint ha telefonálnánk, de akár többen is, tehát ilyen csoportos hívásokra is alkalmas. Vagy mikor az ember játszik valamilyen játékkal, akkor a Discordot szoktál indítani, hogy online kapcsolatban legyen és hallják egymás hangját a játékosok. No, erről csak ennyit. És már egy új üzenet, nyár volt, és tőlünk nem messze volt egy kis helyi fesztivál, ahová semmi kedvem nem volt elmenni, de tényleg végül egy haver unszolására mégis elmentem, mert ő meg csajozni akart, és nekem jutott a hálás szerep, hogy kicsit felhúzzam a renoméját, mert egyedül egy balek volt. Mondtam neki, hogy elszaladok cigit venni, utána jövök. Miközben mentem a boltba, összefutottam egy nagyon rég látott barátommal, így nekiálltunk sztorizgatni, és visszajött velem a fesztiválra a haverhoz. Hárman mentünk tovább. Már épp készülöttünk elköszönni egymástól, amikor ráköszönt egy lányra, és kiderült, hogy őt nagyon régen látta, akár csak engem. Így hát maradt velünk a rég nem látott barátom és egy lány is. Eltelt pár óra így, közben a csajozós haverom lekopott tőlünk, aztán a rég nem látott barátomnak is mennie kellett, a lány meg velem maradt. Eltelt 17 év, és a lány még mindig mellettem van, de azóta a feleségem és anyuka is egyben. Ez pedig Tomi küldte nekünk, na hát az ilyen véletlenekből születnek, ezek szerint a gyerekek is, meg az ilyen sztorik, amit elküldhetnek nekünk, hogyha önnek is van 0635-925-925-ös. Még egy üzenet, 9 éve volt pár randi egy sráccal, aki elhívott egy házi buliba. Ott találkoztam egy lányjal, aki a lakótársával épp új bérlőt keresett az albérletükbe, én pedig épp kiadó szobát. Rá egy hétre már velük laktam, a másik lány azóta a legjobb barátnőm, a sráccal talán még egyszer találkoztunk, de nem lett belőle semmi, és a lány a buliból is kikopott az életünkből. Akárhányszor a barátnőmre nézek, eszembe jut, hogy micsoda véletlen folytán kerültünk egymás életébe, és ha nem töltöm le a Tindert, és nem randizom ezzel a fiúval, akkor ő sem lenne most a legjobb barátnőm, és az életem része. Nagyon köszönjük Sárának a kedves üzenetet, és pontosan ilyenekre vagyunk, és leszünk kíváncsiak a folytatásban. Néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: pillangó hatással foglalkozik a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, már második alkalommal. Tehát, hogyha történt egy olyan apróság az életünkben, egy szerencsés véletlen vagy ilyesmi, ami egy nagy dologhoz vezetett, akkor az küldje el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek is, kívánság@cegledradio.hu. Apám nem akart egy házi buliba elmenni, mert épp nem volt víz a környéken, nem tudott megfürdeni. Aztán pont időben újra lett, szóval meggyőzték, hogy elmenjen. Ezen a bulin anyám épp szendvicset evett, mikor odament hozzá egy pasi, de anyám lekoptatta, mert milyen bunkó már, hogy evés közben zavarja. Mire apám odaért, épp befejezte, itt jöttek össze, aztán kiderült, hogy anyum és mamám kollégák voltak. Na, ez se semmi. Nálunk olyan történet van az egyik legjobb barátommal, hogy hát még tinédzserek voltak a szüleink, és az ő apukája az én anyukámmal randizott, de állítólag nem túl jó teát főzött anyukám, tehát nem ízlett annyira Miki bácsinak, barátom apukájának, tehát nem ízlett annyira a teja, és állítólag ezért mentek szét, de milyen érdekes, hogy később a gyerekeik más kapcsolatból meg tök jó barátok lettek, úgyhogy ez néha följön ez a történet. Hát ott nem úgy alakult, de lehet, hogy annak pont így kellett lennie. Örök antiszocként fogyás után elkezdtem futni, és posztoltam is futócsoportba, és azóta van barátnőm. Ja, a fogyás úgy indult, hogy sokadjára rosszul voltam, de új házi orvosunk lett, aki nem csak hozzáküldött, nem csak hazaküldött, hanem érdemben meg is vizsgált, és küldött is a sürgősségire. Ezt egyébként Márktól kaptuk, úgyhogy hát jól alakult ez az orvos dolog is, meg ezek szerint párod is lett, úgyhogy gratulálok hozzá. Én egy randi miatt maradtam végül a kollégiumban, amit egy barátom se tudott. Később vacsit csináltam, amikor meghallottam, hogy a társalgóban beszélgetnek, ezért benéztem, és mint kiderült, társasjáték estet tartottak, ott a most már férjem mellett volt egyedül hely, leültem és találkoztunk, ezt pedig Orsi küldte el nekünk, ez is remek történet. Nem tudom, mennyire pillangó hatás. Felvettek egy céghez, akik nem olyan ismertek, én életemben soha nem hallottam róluk, a felvételt megelőzően legalábbis, soha nem láttam tőlük semmi reklámot vagy hasonlót. Legelső napomra megyek, felszállok a villamosra, utánam felszáll egy férfi, rajta egy telefontartó övtáska és azon a cég logója. Úgy mondom, kolléga, tuti oda tart, ahova én is. Leszállt, néhány megállóval később nem oda ment, ahova én, sosem láttam többet. Ez volt az első és utolsó alkalom azóta, hogy bárkin láttam a cég márka jelzését. Szerintem egyébként lehet, hogy ez is az, mármint, hogy valahogy kapcsolatba kerültél a céggel, pont megláttad ezt a logót, aztán még jó, hogy nem tévedtél el, de én mindenképpen ide sorolnám, és nagyon örülök, hogy elküldted nekünk. Nézzünk még egyet. A legjobb barátnőm gimiben is évfolyamtársam volt, de egy büdös szót nem váltottunk soha. Egyetemen koliban teljesen random szobatársak lettünk, még a szaktársam is, akivel közösen keresgéltük a szobát, is kiakadt, hogy ki ez a random csaj, aki kérdés nélkül befoglalta a maradék helyet, már odaígért egy másik szaktársunknak. Mai napig elválaszthatatlanok vagyunk, a többiekről nem is tudok semmit, pedig a három szobatárs közül vele volt a legkevesebb interakcióm, és viszonylag hamar ki is költözött a koliból, írta nekünk Réka. Remek történet ez is, és hát igen, ilyen véletlenek vannak az életben. Hamarosan folytatjuk hasonló véletlenekkel, tartsanak velünk!
1: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, a pillangó hatással foglalkozunk második alkalommal. A pillangó hatás valami olyasmi, amikor egy véletlen folytán valami nagyobb dologhoz jutunk el, lássuk, milyen történeteket írtak nekünk a hallgatóink. Lekéstem az emelt informatika érettségim, ennek okaiba nem mennék bele, megtörtént az a lényeg. Ez abban az időszakban volt, hogy emelt nélkül nem mehettél BSC-re egyáltalán. Szóval csak FOSK-ra jutottam be. Ebből az lett, hogy egy másik koliba kerültem, mert másik karom volt az FOSK. Ebből lett életre szóló barátságom, és rengeteg embert ismertem meg. Az FOSK gyakorlatán szerzett munkahelyen dolgozok már 3+ éve, egy zseniális munkahelyen úgy, hogy szeretem, amit csinálok. Később így is nekiálltam a BSC-nek, ahol

0: Ja, nagyon szépen köszönjük. Felköltöztem vidékről Budapestre, keresnem kellett egy új fodrászt. Akkoriban követtem egy influencer lányt, aki promózott egy fodrászt, és általa kezdtem el a fodrászhoz járni. A fodrász csaj által bekerültem egy új munkahelyre, ahol megismertem a jelenlegi párom, aki törvényesen már a vőlegényem. Valahogy sok ilyen történt velem, írja nekünk Kati, és akár nyugodtan több ilyen dolgot is elküldhetsz nekünk, de ezt is nagyon szépen köszönjük. És akkor nézzünk még egy üzenetet. Egyetem mellett kerestem gyakornoki helyet, két helyről jeleztek vissza, hogy mehetnék. Igazából nehezen döntöttem, kb. Pénzfeldobással, illetve a család véleménye alapján. A második hetem lehetett a választott helyen, amikor bejött hozzánk egy munkatárs, aki akkor jött vissza hosszú betegszabiról. Rögtön kiszúrtuk egymást, de csak jóval később kezdtünk el beszélgetni. Most már 9 éve vagyunk együtt, és 5 éve házasak vagyunk, van egy kislányunk. A kedvenc részem pedig, hogy a nagyszüleimnek volt egy lakása az ő szülővárosában, ahova párszor felmentünk aludni, mikor ott jártunk a családjánál. Az első alkalommal mondta, hogy nagyon ismerős neki ez a lakás, le is írta a korábban, hogy hogyan nézett ki, milyen dekorok voltak benne, rájöttünk, hogy járt már ott, konkrétan ő kötötte be a netet a lakásba, amikor tesóm lakott ott az egyetem miatt pár évvel ezelőtt, ő meg még ott dolgozott, azóta is kiráz a hideg, ha ez szóba kerül. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Nagyon érdekes sztori, és nagyon durva az, hogy ilyen összefüggések lehetnek az életben. Szerintem nagyon érdekes, hogy néha tényleg mennyire kicsi tud lenni a világ. Rengeteg ilyen történet van, és hogyha van önnek is, még elküldheti. Egy blokkunk még mindenképpen lesz a mai napon, de hogyha sok-sok üzenet jön, akkor harmadik alkalommal is elővesszük majd ezt a témát. Hallgassanak minket!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a mai Ceglét hangja a pillangó hatással foglalkozott, már második alkalommal vettük elő ezt a témát, de annyi üzenetünk van, és lett is ebben az adásban is, hogy lesz egy harmadik adás is ebből, és van egy hallgatónk, aki szerintem az egész műsor alatt fogalmazta az e-mailjét, rátérünk, aztán meglátjuk, hogy más belefér-e még ebbe a blogba. Nekem annyi jut eszembe, hogy 2023-ban felvettek állami ösztöndíjjal egyetemre, amiről teljesen elfelejtettem, hogy jelentkeztem, és úgy voltam vele, hogy nem iratkozom be, mert nem vagyok elég okos. Aztán végül csak beiratkoztam, elkezdtem, de egy ideig ott volt bennem, hogy nem vagyok odavaló, idősebb vagyok a szaktársaimnál, hogy miért csinálom én ezt, mikor sose akartam egyetemre menni, és inkább kiiratkozom. De akkor megjött az, hogy ha abba hagyom, akkor elvettem másoktól a lehetőséget, csalódást okozott magamnak és másoknak is. Másoknak amúgy nem, leginkább csak magamnak, de mindegy. Aztán végül csináltam tovább, több hónap keresgélés után végre felvettek egy diák állásra, amit az elején szerettem, de most arra már nem szeretek, viszont csinálom, mert kell a pénz. A munka miatt megismertem egy barátnőmet, akinek jelenleg a szomszédja vagyok. Tavaly nyár végén felvettek egy másik munkahelyre is, amit szeretek, és most arra több felelősséget kapok tőlük, és több tapasztalatot is szerzek. Mindez idő alatt elköltöztem otthonról, lett egy cicám, tavaly majd megint elköltöztem, elkezdtem aktívabban ismerkedni, kiléptem sokszor a komfortzónámból, kipróbáltam olyan dolgokat, amiket soha nem mertem volna, mert van egy enyhe szorongásom az új helyzetektől. Szóval most arra két melóhelyen vagyok, és fél év múlva kezdem írni a szakdogát, majd, és most arra nagyon büszke vagyok magamra, és arra, hogy én leszek az első diplomás a családban. Az önbizalmam és az önszeretetem is megnőtt, mivel megismertem magam az egyedül élés során, és párszor már elgondolkoztam ezen, hogyha akkor 2023-ban úgy döntök, hogy nem iratkozom be az egyetemre, akkor most ki tudja, hol tartanék. Lehet jobb életem lenne, de lehet, hogy még mindig otthon lennék, és nem tapasztalnám meg a világot, és hogy mennyi csodálatos dolog van benne. Mert végül is ennek köszönhetem, hogy találtam melókat, aminek köszönhetően el tudtam végre költözni, és a magam ura lenni, ami által megismerni magamat is, és tapasztalatot is gyűjteni a dolgokban. Szóval lényegében hálás vagyok magamnak, amiért nem adtam fel, úgymond. Nagyon szépen köszönjük Annának ezt a hosszú üzenetet, és nem számít, hogy hosszú, nyugodtan küldjék el nekünk önök is, mert mondom, hogyha ma már nem is, akkor egy másik adásba biztos, hogy be fog férni, mert ez a téma annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz belőle egy harmadik folytatás is. És akkor a végére egy utolsó, ez lehet fura sztori lesz, randiztam egy sráccal, aki miatt elmentem egy tavaszi mondokonra, ez egy ilyen beöltözős buli, képregény figuráknak, meseősöknek öltöznek be. Ezt csak én tettem hozzá, ahol megismertem egy másik srácot, majd akivel randiztam, megcsalt, és az lett a vége, hogy összejöttem egy sráccal, akit a mondokon ismertem meg. Majd egy év után kiderült, hogy amúgy ő is csal engem, szóval szakítottunk, azóta egyedül élek, és ez kellett ahhoz, hogy foglalkozzak rendesen magammal, és keressek egy új, normálisabb munkahelyet, ahol egyébként végre jól érzem magam. Tanulság? Azt nem tudom, van-e, de nekem így alakult, és most jól vagyok. És szerintem ez a legfontosabb, Dóri. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Holnap egy egészen más témával jövünk, de tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd Rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, visszhall!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Magától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig így lesz, kisebb-nagyobb megszakításokkal, szokás szerint. Most mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Folytatódik a nyárias idő, meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg, a futballcsapatot működtető társaság pedig működési költségre és játékos vásárlásra költötte el a pénzt. Bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 9 diákot és egy tanárt, majd magával is végzett. A 14 éves fiú az apjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyverekkel mészárolt, ezért az apára 10-szeres életfogytiglan kiszabását kérték az ügyészek, a gyerek anyjára 22,5 év börtönt kértek, amiért nem gondoskodott a fia orvosi kezeléséről. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók egyebek közt kéziratok, kaligráfiák, használati és vallási tárgyak segítségével ismerhetik meg a boszniai muszlim közösségek történetét.
2: Az időjárásról.
5: Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg zseniális hétvégét a mikrofonnál, Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc dalaival a Jó Reggel Ceglédet, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és természetesen majd kicsit később jelentkezik hétvégi válogatásunk több beszélgetés formájában. Most meg jönnek, ahogy mondtam, a slágerek, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönöm.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Ceglédet, most folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a nyárias idő, meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok! A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg, a futballcsapatot működtető társaság pedig működési költségre és játékos vásárlásra költötte el a pénzt. Bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 9 diákot és egy tanárt, majd magával is végzett. A 14 éves fiú az apjától egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyverekkel mészárolt, ezért az apára 10-szeres életfogytiglan kiszabását kérték az ügyészek, a gyerek anyjára 22,5 év börtönt kértek, amiért nem gondoskodott a fia orvosi kezeléséről. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók egyebek közt kéziratok, kaligráfiák, használati és vallási tárgyak segítségével ismerhetik meg a boszniai muszlim közösségek történetét.
1: Az időjárásról.
2: Északnyugat felől ismét felhők

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggel Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cellédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, folytatjuk mindjárt dalokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
8: Folytatódik a nyárias idő, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány december 31-éig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni jogszabályokat. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók a boszniai muszlim közösségek történetét is megismerhetik. A balkáni ország lakosságának csaknem fele iszlám felekezetűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Hétvégén tartják az idei Nemzetközi Verklés Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő verkli és harmonika dallamok mellett Bábszínház, Gólyalábas, Vásári Varieté, Tűzzsonglőr Show és térzene is várja a látogatókat. A Balaton nyugati parti fővárosában az őszi-téli kulturális szezonban táncfesztivált, jazzt és komoly zenei koncerteket, illetve a fővárosi színházak vendégjátékát is kínálják a látogatóknak. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló Seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját ma tartják.
2: Az időjárásról.
8: Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Annyival átítatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást és zseniális hétvégét. Folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal, hamarosan pedig a Lapszemle nevezetű rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, hogy mi történt a celeb testvéreinkkel. Maradjanak velem ezért is!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Fontos mérföldkőhöz érkezett az ország kedvenc sztárpárja, a séf és gyönyörű felesége, az első házassági évfordulójukat ünneplik. Krausz Gábort és Krausz Mikes Annát, az együtt megélt pillanatok, csak még közelebb hozta őket egymáshoz, megteremtve köztük azt a ritka csodás összhangot, melynek köszönhetően bátran tervezhetik a jövőt. Ha a házasságunkra gondolok, nekem elsőre a fejlődés szó jut róla az eszembe. Nagyon érdekes folyamat ez, hiszen amitől kimondtuk egymásnak az igent, minden téren rengeteget léptünk előre. Nehéz ez pontosan szavakba önteni, de azt vettem észre, hogy a kapcsolatunk évről évre mélyebb és tartalmasabb lesz. Egy érzelmileg gazdag és intenzív időszak áll mögöttünk. Nyilván nem kell papír ahhoz, hogy szeressük egymást, ám a házasság mégis új szintre emelte a kapcsolatunkat, mert ott van mögött egy olyan kimondatlan szövetség, ami mindent sokkal mélyebbé tesz, és ami azt jelenti, hogy nálunk nincs B-opció, kezdte Krausz Gábor felesége az egyik magazinnak. A köztük lévő összhang a távlati céljaikon is meglátszik, sőt, a kulisszák mögött már valami olyanra készülnek, ami egy teljesen új fejezetet nyit az életükben. Úgy gondolom, hogy túl azon, hogy a kapcsolatunk megerősödött, itt már a jövővel kapcsolatos terveinket is sokkal jobban átgondoljuk. Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük, és egyre több olyan döntést hozunk, ami már nem csak a következő napokra, hanem a közép és hosszú távú jövőnkre vonatkozik. Nem titok, például most éppen egy telket megyünk megnézni, hamarosan szeretnék ugyanis egy nagyobb családi házba költözni, újságolta Krausz Gábor. Sokan tapasztalják, hogy az esküvő után gyakran derülnek ki olyan új tulajdonságai vagy szokásai a másiknak, amikből később viták adódnak. Amikor arról kérdeztük a sztárpárt, hogy náluk is eljött-e valami zavaró dolog, amit nehezebben viselnek a másikban, Gábor azonnal rávágta a választ, egyáltalán nincs ilyen, mondta határozottan. Anna rögtön tovább fűzte a gondolatot, az én szememben sincs olyan kizáró tényező, amire azt mondanám, hogy ha nem változtat rajta azonnal, akkor zátonyra fut a kapcsolatunk Gáborral. Nyilván vannak helyzetek, amiket én másként oldanék meg, de teljes mértékben tiszteletben tartom azt, ahogyan ő működik. Szerencsére ez oda-vissza igaz, ő is pontosan olyannak szeret engem, amilyen vagyok. Bár a személyiségük teljesen különbözik, ez nem, hogy eltávolította volna, hanem még közelebb hozta őket egymáshoz. Az eltérő tulajdonságaik révén tökéletesen kiegészítik egymást, a kapcsolatuk közben pedig rengeteget tanultak is a másiktól, ami által mindketten csak többek lettek. Gáborhoz képest én sokkal szabálykövetőbb, mondhatni, kockább vagyok, persze a szó legpozitívabb értelmében. Alapvetően jellemző rám az akkurátusság és a precizitás, ám a férjem mellett megtanultam egy kicsit lazzában venni az életet, elengedni a felesleges görcsösséget, mondta nevetve Anna, hogy miket mondtak még, ez kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a blik.hu oldalap folytatjuk a mai lapszemlét. Senkivel nem osztja meg élete legnagyobb fájdalmát Gábölgyi János. 78 éves színész július 31-én veszítette el imádott feleségét, Juditot, és azóta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nem beszél a gyászról és arról a szinte feldolgozhatatlan lelki megpróbáltatásról, amivel azóta küzd. Gábölgyi János és Judit kapcsolata mesébe élő volt. 55 esztendőt éltek együtt, szeretetben, harmóniában. A Kossuth-díj a színész a tragédia óta nem nyilatkozott, ám indul a színházi évad meg annyi előadással, Gábölgyi János pedig több szerepben is látható a Pintér Béla társulat darabjaiban. Az már kiderült, hogy az évadnyitó társulati vacsorán érthetően nem vett részt. Talán Havas Herik volt az egyetlen, aki az utóbbi hetekben Gábölgyiről nyilatkozott egy vlogban, akkor ezt mondta. János nagyon szerette a feleségét, nyilván nem fogok családi titkokat elárulni, de János nagyon nehezen viselte az utóbbi heteket, hónapokat, remélem össze tudja szedni magát. A szavaiból érződik, aggódik a színészért, és így van ezzel a közvélemény is. A közönség évtizedek óta szereti Gábölgyi Jánost, és mindenki azért szorít, hogy legyen elég ereje ismét színpadra állni. Azt kérdeztétek tőlem, amikor felhívtatok, mit gondolok, hogyan fogja ezt János túlélni, talán úgy, ha minden nap vele lesz Judit. És ebben biztos vagyok, akkor egy picit az elhúgy szerettünk is túléli a halálát általunk, ezt már a régi barát és kolléga Farkasházi Tivadar mondta a lapnak közvetlenül azután, hogy Judit elhunyt. Farkasházi Tivadar nem csak Gábölgyi Jánossal ápolt jó barátságot, hanem Judittal is, miközben neki magának is egy személyes tragédiát kell feldolgoznia. Márciusban 56 közösen töltött év után veszítette el társát. A humorista imádott felesége Mimi hosszú súlyos betegséget követően néhány nappal a 78. születésnapja után hunyt el csendben a családja körében. Hatalmas üresség van most bennem, nehezen kifejezhető az a fájdalom, amit érzek. Itt maradok, itt élek tovább Balatonfüreden, én már egyedül, mégis itt érzem hozzá magamat a legközelebb, de nem látom magam előtt a hogyan továbbot tett akkor fájdalmas vallomást Farkasházi Tivadar, aki júniusban is azt nyilatkozta, hogy nem találja a helyét a tragédia óta, se úgy sem érzi magát igazán otthon. Vele és Gábölgyi Jánossal is foglalkozik természetesen a blik.hu oldal.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: reklámok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok
2: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a nyárias idő, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány december 31-éig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni jogszabályokat. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók a boszniai muszlim közösségek történetét is megismerhetik. A balkáni ország lakosságának csaknem fele iszlám felekezetűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Hétvégén tartják az idei nemzetközi verklés fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő verkli és harmonika dallamok mellett Bábszínház, Gólyalábas, Vásári Varieté, Tűzzsonglőr Show és térzene is várja a látogatókat. A Balaton nyugat

0: 1 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I...
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal a Jó reggelt Ceglédet. Nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
2: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédet!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. A felvételét játszom hamarosan, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
5: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
2: Az időjárásról.
5: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a dalokkal, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig elárulom, mit üzenek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata, mottója az, hogy néha jobb egyszerűen otthagyni a dolgokat, hogy miért ez, az mindjárt kiderül. Kos, vannak álmok és tervek, melyek talán túlságosan sok idődet és energiádat emésztik fel, és egy ponton talán át kell gondolnod, hogy megéri-e mindez számodra. Az életet ugyanis élni, élvezni kell, és ha azzal telik, hogy kergetünk valami távolit, egy napon úgy érezzük, elfecséreltük az időnket, de csak a célt figyeld, az utat is élvezd. Ami oda juttat. Bika, ha bánt valami, két dolgot tehetsz. Befelé fordulsz és megpróbálod önmagad feldolgozni, vagy megnyílsz valakinek, aki közel áll hozzád és élvezi a bizalmadat. Ma talán jobban tennéd, ha az utóbbit választanád, könnyebben és gyorsabban jutsz túl a problémán, és egy nem várt meglepő megoldás is előkerülhet hirtelen. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetésre szolgál neked, mivel kiderül róla, hogy a felszín mélyen érző és felelősségteljes lelket takar, légy nyitott az illetővel, mivel könnyen lehet, hogy a vele való kapcsolatod még további érdekes réteggel bővül, amely hatással lehet a te saját életedre is. Rák! Ma akkor tudod kimozdítani magadat a holdpontról, ha valami intenzív tevékenységet végzel olyan helyen, ahol friss inspirációkat gyűjtesz. Tervezd be hát egy kirándulást, futást vagy kerékpározást valahová, ahol a természetben megnyílhatnak az agyad rejtett csatornái, és ahonnan friss érzésekkel és ötletekkel térhetsz majd haza. Töltődj fel! Oroszlán! Veled gyakorta fordul elő, hogy lázadóként nem csatlakozol a nagy vélemény közösségekhez, hanem igyekszel kialakítani a saját független álláspontodat egy témában. Vannak helyzetek azonban, amikor érdemes együtt ugatni a falkával, és most valószínűleg ennek jött el az ideje számodra. Állj be hát a sorba, és halazd el egy kis időre most a forradalmat. Szűz, ha valamikor fontos számodra, hogy a tested és a lelked harmonikusan együttműködjön, akkor az most van. Ügyelj hát különösen az egészségedre, táplálkozz egészségesen, és igyekezz többet mozogni, és ápold magad körül a szociális hálót is. Lehet, hogy hamarosan egy küzdelemben kell részt venned, melyből biztosan győztesen kerülsz ki, ha kellően felkészült vagy, és ha melletted állnak a szeretteid is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottam.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, lehet, hogy olyan helyzet adódik körülötted, amely esetében a természetes reakció az lenne, ha alaposan kiadnád a benned felgyűlemlett haragot, de hidd el, hogy ezzel önmagában nem fogod megoldani a problémát, inkább generálsz hozzá még egy pár újat is. Légy profi és foglalkozz a megoldással először, a következtetéseket ráérsz később levonni. Skorpió, ha ma azt érzed, hogy egyre csak növekszik benned a feszültség és talán a harag, ne az legyen a megoldás, hogy a hozzád legközelebb álló lelkét gyötröd vele. Igyekezz találni egy másik csatornát arra, hogy levezesd, amit le kell. Mit szólnál egy intenzív testmozgáshoz? Találd meg a hozzád leginkább élő módot, és nem csak levezeted a negatív energiákat, hanem helyette feltöltődsz majd pozitívakkal. Nyilas, vannak helyzetek és vannak emberek, melyekre és akikre kár időt és energiát fecsérelni. Mai a helyzet adódhat, melyben a természetes reakció talán valami egészen más lenne, mégis inkább akkor teszel okosan, ha megvonod a válladat és elsétálsz. Egyszerre hagyd annyiban a dolgot, elegáns és megsemmisítő erejű lesz, hidd el. Bak, ma szakíts egy kis időt arra, hogy áttekintsd az életed egyes területeit, hol tartasz a saját magad által felállított terveid szerint, és nézd meg, milyen sikereket értél el. Nézd meg azt is, hol vagy lemaradásban, vonj mérleget. Ha van olyan, ami már nem fog teljesülni, hiszen megváltoztak a körülmények, húzd le a listáról. Csak elvonja a figyelmedet arról, ami igazán fontos. Ha szükséges, megteheted ugyanezt néhány emberrel és magad körül. Vízöntő. Ma sok múlhat a fellépéseden egy helyzet. Így készülj arra, hogy határozottan kell majd viselkedned. Ha ugyanis azt látják, eltökélt és magabiztos vagy, fel sem merülhet az, hogy megkérdőjelezzék azt, amit mondasz vagy teszel. Van, akik az erőből értenek, és ma körülötted ilyen emberek lehetnek többen. És végül halak. Ma lehet, hogy valaki a közeledben úgy érzi, jelenlétet fenyegetés jelent az ő pozíciójára, és az eredményei elhomályosulnak, ha te ott vagy. Túl sokat ezzel nem érdemes foglalkoznod, de azért érdemes felkészülni és értelmezni a viselkedését egy ilyen embernek, amikor azt látod, hogy téged próbál támadni. Mindössze a féltékenység és a félelem munkál benne. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az országos élő környezet felügyeleti főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: ismer.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió FM

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyó felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Felix Jan felvételét játszom Walk With Me címmel, majd a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az országos élő környezet felügyeleti főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvérsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyv ünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyv ünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
2: Az időjárásról.
8: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban a kiváló slágerekkel, olyannyira, hogy ebben az ő 60 percben a zenéké lesz a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem. Ja, és 12 óra után pedig szól majd hétvégi válogatásunk több beszélgetés jó voltából. Maradjanak velünk ezért is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A kedves hallgatók, előtte azonban már is érkeznek a legfrissebb információk itt a Jó reggelt Szeglédben. Maradjanak velünk!
1: Szegléd Rádió! Hírek a Szegléd Rádióban!
2: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az országos élő környezet felügyeleti főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió FM

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszaknak, a jó reggelt Ceglédnek vége, mindjárt indul a szombat délelőtt, mutatom, hogy mivel. Az Offenbach felvételét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiós est kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Folytatódik a nyárias idő. Ma tartják az idei retro véradást. Kaktusz és pozsgás kiállítás nyílik az Elte fűvészkertben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutatnak be jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és a fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak.
11: Az időjárásról.
12: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
11: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez, este 6 óra egy kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 5-ével szombattal. Ezért is maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalán.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, itt a 92-tőn a Ceglid Rádióban azonnal foglalkozunk a mai nappal, szeptember 5-ével. Ma a Lőrincek és a Viktorok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Albert, Justin, a pár Herkules, Larina, Viktorina és Tárkány nevű ismerőseiket is. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Taurus szóból származik, ez egyébként azt jelenti, hogy babír, így jelentése babér koszorúval díszített. A Viktor latin eredetű név, jelentése győző, győztes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig foglalkozunk a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tarts

0: is foglalkozunk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 60 éve megkezdték a How I Won the War című film forgatását, melynek John Lennon volt a főszereplője. 29 évvel ezelőtt hunyt el Solti György, karmester, zongoraművész, és 40 éve a Dire Straits részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat is nyert. Az MTV legjobb videoklipjéért járó díját nyerte. A klip számítógép animációra épül, budapesti képeket és az első emelet együttest is látni lehet benne. Ha már szóba került a videoklip, jöjjön hozzátartozó hanganyag, érkezik a Dire Straits.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Egy nevet meg kell még említenünk, kedves hallgatók. 80 éve született Freddie Mercury parsi indiai származású brit énekes, dalszerző és zongorista, aki Brian May gitárossal és Roger Taylor dobossal közösen alapított Queen rock együttes énekeseként és zongoristájaként tett szert világhírnévre, de hát ezt mindenki tudja. A rockzene történetének egyik legnagyobb énekeseként tartják számon. Extravagáns színpadi megjelenéséről és 4 oktávos hangterjedelméről volt ismert. Teatrális előadásmódjával szakított a rock énekesekkel kapcsolatos hagyományos elvárásokkal, és jelentős hatást gyakorolt a Queen művészi irányvonalára. A Queen tagjaként Mercury-t egyébként posztumus 2001-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2003-ban a Songwriters Hall of Fame-be, 2004-ben pedig a UK Music Hall of Fame-be. 1990-ben a Queen többi tagjával együtt megkapta a brit zenéhez való kiemelkedő hozzájárulásért járó brit díjat. Egy évvel halála után ugyanezzel az elismeréssel egyénileg is kitüntették. 2002-ben a Mercury az 58. helyen végzett a BBC 100 legnagyobb brit elnevezésű szavazásán. Ma lenne tehát 80 éves Freddie Mercury. Ő következik, pontosabban a Queen, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Péntekig 8:30-17:00, szombaton 8:30-délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630-552-0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne, ez

Iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dérini program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógus.

forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer

0: csillagok üzeneteivel. Elsősorban azoknak árulom el, hogy mit üzennek ezek a bizonyos csillagok, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem, szóval napi oroszkóppal térek vissza, nem sokára maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

Kossuth Trafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Ceglédi Rádió.

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottója az, hogy néha jobb egyszerűen otthagyni a dolgokat, hogy miért ez az, mindjárt kiderül. Kos, vannak álmok és tervek, melyek talán túlságosan sok idődet és energiádat emésztik fel, és egy ponton talán át kell gondolnod, hogy megéri-e mindez számodra. Az életet ugyanis élni, élvezni kell, és ha azzal telik, hogy kergetünk valami távolit, egy napon úgy érezzük, elfecséreltük az időnket, de csak a célt figyeld, az utat is élvezd, ami oda juttat. Bika, ha bánt valami, két dolgot tehetsz. Befelé fordulsz és megpróbálod önmagad feldolgozni, vagy megnyílsz valakinek, aki közel áll hozzád és élvezi a bizalmadat. Ma talán jobban tennéd, ha az utóbbit választanád, könnyebben és gyorsabban jutsz túl a problémán, és egy nem várt meglepő megoldás is előkerülhet hirtelen. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetéssel szolgál neked, mivel kiderül róla, hogy a felszín mélyen érző és felelősségteljes lelket takar, légy nyitott az illetővel, mivel könnyen lehet, hogy a vele való kapcsolatod még további érdekes réteggel bővül, amely hatással lehet a te saját életedre is. Rák! Ma akkor tudod kimozdítani magadat a holdpontról, ha valami intenzív tevékenységet végzel olyan helyen, ahol friss inspirációkat gyűjtesz. Tervezd be hát egy kirándulást, futást vagy kerékpározást valahová, ahol a természetben megnyílhatnak az agyad rejtett csatornái, és ahonnan friss érzésekkel és ötletekkel térhetsz majd haza. Töltődj fel! Oroszlán! Veled gyakorta fordul elő, hogy lázadóként nem csatlakozol a nagy vélemény közösségekhez, hanem igyekszel kialakítani a saját független álláspontodat egy témában. Vannak helyzetek azonban, amikor érdemes együtt ugatni a falkával, és most valószínűleg ennek jött el az ideje számodra. Állj be hát a sorba, és halaszd el egy kis időre most a forradalmat. Szűz, ha valamikor fontos számodra, hogy a tested és a lelked harmonikusan együttműködjön, akkor az most van. Ügyelj hát különösen az egészségedre, táplálkozz egészségesen, és igyekezz többet mozogni, és ápold magad körül a szociális hálót is. Lehet, hogy hamarosan egy küzdelemben kell részt venned, melyből biztosan győztesen kerülsz ki, ha kellően felkészült vagy, és ha melletted állnak a szeretteid is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, lehet, hogy olyan helyzet adódik körülötted, amely esetében a természetes reakció az lenne, ha alaposan kiadnád a benned felgyülemlett haragot, de hidd el, hogy ezzel önmagában nem fogod megoldani a problémát, inkább generálsz hozzá még egy pár újat is. Légy profi és foglalkozz a megoldással először, a következtetéseket ráérsz később levonni. Skorpió, ha ma azt érzed, hogy egyre csak növekszik benned a feszültség és talán a harag, ne az legyen a megoldás, hogy a hozzád legközelebb álló lelkét gyötröd vele. Igyekezz találni egy másik csatornát arra, hogy levezesd, amit le kell. Mit szólnál egy intenzív testmozgáshoz? Találd meg a hozzád leginkább élő módot, és nem csak levezeted a negatív energiákat, hanem helyette feltöltődsz majd pozitívakkal. Nyilas, vannak helyzetek és vannak emberek, melyekre és akikre kár időt és energiát fecsérelni. Ma olyan helyzet adódhat, melyben a természetes reakció talán valami egészen más lenne, mégis inkább akkor teszel okosan, ha megvonod a válladat és elsétálsz. Egyszerre hagyd annyiban a dolgot, elegáns és megsemmisítő erejű lesz, hidd el. Bak, ma szakíts egy kis időt arra, hogy áttekintsd az életed egyes területeit, hol tartasz a saját magad által felállított terveid szerint, és nézd meg, milyen sikereket értél el. Nézd meg azt is, hol vagy lemaradásban, vonj mérleget. Ha van olyan, ami már nem fog teljesülni, hiszen megváltoztak a körülmények, húzd le a listáról. Csak elvonja a figyelmedet arról, ami igazán fontos. Ha szükséges, megteheted ugyanezt néhány emberrel és magad körül. Vízöntő. Ma sok múlhat a fellépéseden egy helyzetben, így készülj arra, hogy határozottan kell majd viselkedned. Ha ugyanis azt látják, eltökélt és magabiztos vagy, fel sem merülhet az, hogy megkérdőjelezzék azt, amit mondasz vagy teszel. Van, akik az erőből értenek, és ma körülötted ilyen emberek lehetnek többen. És végül halak. Ma lehet, hogy valaki a közeledben úgy érzi, jelenlétet fenyegetés jelent az ő pozíciójára, és az eredményei elhomályosulnak, ha te ott vagy. Túl sokat ezzel nem érdemes foglalkoznod, de azért érdemes felkészülni és értelmezni a viselkedését egy ilyen embernek, amikor azt látod, hogy téged próbál támadni. Mindössze a féltékenység és a félelem munkál benne. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cekléd Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
6: Minden dal közös ismerős.

0: gyorsan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a közös ismerős szól azonnal a hírek után, maradjanak velünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
4: Folytatódik a nyárias idő, tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében. Fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint kétszer két sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont kétszer egy sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozás. Érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felső Bíróság.
2: Az időjárásról.
4: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez és zseniális hétvégét. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben az órában és a következő többször 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégei, hiszen jön szokás szerint hétvégi válogatás, most 4 beszélgetés szól majd, meg szólnak a dalok is, maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: Kedves hallgatók, kezdődjék tehát hétvégi válogatásunk. Clement György, a Cegléd és Monor környéke egykösség elnöke a Szüret jelenlegi állásáról mondja el az aktuális információkat Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, nagyon kedves témám a szőlő és a bor került terítékre, bár nem biztos, hogy csupa pozitív dologról esik szó a következő beszélgetésben. Itt van a telefonvonal túlsó végén a Cegléd és Monor környéke hegyközség elnöke Clement György. Őt köszöntöm nagy szeretettel innen a stúdióból. Szervusz, Gyuri!
3: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntelek, és nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
2: Hát, ahogy mondogattuk már egyéb agrár témájú beszélgetéseknél is, valószínűleg 2026 nem fog bekerülni majd mondjuk a szőlészek, borászok nagy arany almanakjába, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Hát elég sok gondot, bajt hozott ez az esztendő, már akár tavasztól kezdve, és ezek a gondok bizony a mai napig is sokszor kitartanak. Ettől függetlenül azért néhány pozitív dolgot is hallottam már mostanában borászoktól, szőlészektől. Mi a helyzet? Hogy állunk most? Ugye arról már beszéltünk, hogy a Szüret is időpontban is megcsúszott, egy kicsit előrébb került, meg hát a termés mennyisége és minősége is hagy némi kívánnivalót maga után, hogy röviden összefoglaljam.
3: Igen, röviden összefoglalva, így van. Arra emlékszem, hogy mindig avval kezdjük, hogy na, ez rendkívül év volt.
2: Igen.
3: Ez végképp rendkívül év volt. Ugye alapvetően kezdődött egy nagyon komoly tavaszi faggyal, ami aranyhegy kivételével gyakorlatilag a környékünkön is letakarította a szőlőt. A Kunyságban, tehát Alföldön a 30 ezer hektárból 25 ezer hektár keményen érintett. Így fogalmazott a HNC elnöke, hogy az elmúlt 40 év leggyengébb termésbecslése volt az idei.
2: Jaj, hát ez nem jó hangzik.
3: Nem bizony, és most már a tapasztalatok alapján, mivel a Szüret közepébe vagyunk, vagy már közepén túl, a gyenge termésbecslésnek is csak a 60%-a termés jön be.
2: Hát
3: ez azt jelenti, igen, hogy a 10-15 tonna per hektár helyett 2-4-5 tonna per hektár.
2: Hóha, hát ez még kóstolónak is kevésnek tűnik így hirtelenjében, és hát persze nem mellékes a minőség, és hát ugye ezek a fagyok is, meg ez a csúnya aszály, ráadásul a drága sárgaság is, ami megjelent, mint betegség itt ezen a környéken, hát biztos nem tett jót a termésnek.
3: Ez teljes mértékig így van, gyakorlatilag áldásosan indultunk, volt ugye egy januári elég szép kis havunk, igen, és az a hó elolvadt, és azóta egyszer nem telt meg, amit 35 mm-t mérne csapadékmérő. Tehát szinte nulla közeli csapadékot, igen, kaptunk. És azt is mondhatom, hogy a múltkori csapadékok is, mintha Cegléd tábláig szóltak volna, Ceglédet elverte, környéken hallottuk, hogy kapott új szilvás, Szolnok, Csevő,
2: igen,
3: a Cegléd-Cegléd-Bercel határát, ahol a szőlőink vannak, semmit nem kapott.
2: Igen, igen, ez sokszor előfordult, bizony-bizony, hogy addig tartott csak az eső, és pont ott nem esett, ahol igazából nagyon-nagyon kellene. Fú, hát szóval így nehéz. Mikor indult el igazából a szüreti munka, és hol tartunk most?
3: Még visszatérve két mondat, ugye, hogy a szőlőt is tömülésre lehet szétszedni, egy fajta érzékenység, illetve kor. Mert ugye mindenki azt mondja, a szőlő milyen gyökeres. Persze, csak ahhoz legalább egy 30-40 éves szőlőnek kell lenni,
2: hát
3: hogy
2: persze
3: a gyökere levegyen.
2: Igen, igen.
3: És ugye azok a szőlők még állják a sarat jobban, de a fiatal szőlők azok nagy bajban vannak, akinek a gyökere még nem ment le. Az új telepítéseket locsolnunk kellene. Talajba injektáltunk tőkénként 3-4 liter vizeket, és
2: igen,
3: ezzel tartottuk életbe.
2: Hát igen, kemény munka.
3: Az. A Szüret kezdetére visszatérve, hát mi is azt gondoltuk, hogy mert sokáig úgy tűnt, hogy nem vagyunk sokkal előrébb, és augusztus 20-a utáni Születre rendeződött be az agyunk is, meg a készültségi fokaink is, de egyszerűen nem volt mese, tehát olyan hő volt, hogy menteni kellett le a tőkéről a szőlőt már augusztus 15-e tájékon, a még korábbiakat még korábban le kellett szedni.
2: Hűha, hát igen, igen, igen, itt át kellett rendezni gyorsan a dolgokat akkor nyilván.
3: Igen, és ugye itt ugye azok a félők, hogy elégnek a savak, jó mindenki, hogy a édes cukor. Hát valóban a cukorképződés, de nem csak annyiból áll a bor.
2: Hát nem csak annyiból, és a savak legalább annyira fontosak, és nem csak az íz, hanem a tartóság szempontjából is nagyon-nagyon fontosak.
3: Meg ha őszinték vagyunk, íze a savnak, savgerincnek van.
2: A savgerinc, igen, ez egy igazi bűvszó a borászok körében, és amíg bornak nincs meg a savgerince, az nem is igazán indulhat egy rendesebb borversenyen. Hát minden esetre jönnek lefelé, és azt hiszem fajták szerint is lehetett osztályozni őket, ugye a régebbi fajták talán jobban bírták, az újabb nemesítések talán nem annyira, ez is igaz?
3: Ez is igaz, hogy akik itt szocializálódtak régről, most már látom, tehát a rizlingek, olasz rizling, rajnai rizling, még ezer jót is mondhatom, kadarkát is. A muskotáj, muskátotonel, a tömötfürtű, muskátotonel, tramini, ezek jobban elviselték, mint akik jöttek az Alpok alja felől, mint kékfrankos, zöldveltelini, azok talán egy picit jobban megviseltettek.
2: Igen, igen, hát ott azon a tájékon nyilván a csapadékeloszlás is más, most is más volt, de ugye az évszázadok során is nyilván egészen más. Hol tartanak most az első fürtök? Már bent vannak a pincében, és érlelődik már a 2026-os évjárat?
3: Kérlek szépen, az első fürtököt, az Irsai Lévér cserszegi fűszeres házasításom, az éppen ma került fejtésre.
2: Na, már ott tartunk akkor ezek szerint. Akkor igen. Már majdnem van új bor.
3: Már ez új bor, mert ebben már nincs visszamaradt cukor, tehát ez már nem múlt ki, ez már le van csendesedve.
2: Na hiszen.
3: És gyakorlatilag egy-két napon belül belekerül a terítőszer, és én mindenképp szeretnék ebből kóstoló szintjén, másnap kóstoló szintjén jövő héten tükrös bort készíteni.
2: Igen, tehát már itt tartunk ezzel az évjárattal, és a minőség egyébként ettől függetlenül, hogy a mennyiség az szinte zéró, a minőség legalább jó.
3: A kollégákkal is ezt beszélve, hogy az évjárat értékelése vélhetőleg rövidebb borok lesznek, tehát annyi bort nyilván beszélt mindenki azért az idei évet, tehát kihúzzuk az új termésig mindenképp. Én úgy látom, hogy illatíz zavatanyagban nem lesz itt sem hiány.
2: Na, az jó.
3: A rövidebb tartom az két ok miatt, egyik az kevesebb, tehát nem is tartom le.
2: Persze.
3: Illetve kicsit oxidáltabb a rengeteg napsütésnek köszönhetően, de én úgy vélem, hogy nagyon jó ízüket fogunk majd kocintani Márton napján ezekből is. Ha már Márton napja, az már bőven, hogy mondjam, elmúltuk ezt az időpontot, mert akkor már kézborok lesznek, nem új borok.
2: Akkor már teljesen borok. Hát persze. És egyébként is mondjuk erre a környékre az úgynevezett hosszú borok talán nem annyira jellemzőek, tehát itt általában nem volt olyan törekvés, hogy 5-6 éves borokat tegyünk ki az asztalra, mert általában újig el szoktak fogyni.
3: Így van, pontosan. Ez így történt, hála jó Istennek az idejében is, itt a kollégáké is, meg jó magam is, úgyhogy már azért alig várjuk az új bornak a ízét, zamatát, első kocintását. Uh-huh.
2: Így sejtésed szerint, mondjuk személy szerint, melyik lesz a kedvenced a 2026-os évjáratból?
3: Én rólam elég sokan tudják már, hogy egy nagyon nagy cserszegi fűszeres fan vagyok.
2: Igen.
3: Tehát elfogult vagyok vele szemben, tehát én biztos, hogy ő, de a későbbi fajták nagyon szépen díszlenek még a tőkén, még akkor is, ha nem októberi születű lesz a rajnai rizling, hanem szeptember 10 környéke, de hogy biztos, hogy nagyon nagy minőséget fog hozni.
2: Igen.
3: És a Cabernet Sauvignon vörös, amiből elég keveset fogyasztani, de az nagyon tökéletes minőség lesz szerintem az idén a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
2: Igen, igen. Rosé készül belőlük?
3: A kékfrankos rozét éppen ma születeljük.
2: Aha. Tehát akkor lesz az is,
3: ma
2: nem kell félni.
3: Ma fejtjük az első fehér borokat, és ma születeljük a rozét.
2: Igen. Na, szóval a munka azért zajlik rendesen, már nem csak kint a szőlőkben, hanem a pincében is, úgyhogy azért reménykedjünk, hogy 2026-ot valamiért nem csak a rossz dolgok miatt fogjuk megjegyezni, hanem az ilyen különleges ízű, különleges zamatú borok miatt is.
3: Igen, igen, igen, mindenképp, tehát meg lesz ennek is a maga sajátossága, ennek a maga különlegességei, a vörösek mindenképp.
2: Aha.
3: De én szerintem a cserszegi fűszeresünk is kiválóan fog bízni a pohárban.
2: Mi pedig igyekszünk majd itt a Szegléd Rádión keresztül is ezt a folyamatot végig kísérni. A következő hetekben, hónapokban azért várhatnak a kedves hallgatók majd boros témájú beszélgetéseket, nem egyszer. Az elmúlt percekben pedig a Szegléd és Manor Környéke Hegyközség elnökével, Klément Györggyel beszélgettem, és nagyon szépen köszönjük az egészen friss információkat, és köszönjük a friss borokat is, hiszen már friss borunk is van, 2026-os borunk ezek szerint, és lesz lesz még több is a tervek szerint. Gyuri, köszönjük szépen, és további jó munkát neked és munkatársaidnak is.
3: Kérlek szépen, még egyet hagyj jegyezzek meg, hogy kiváló minőségű mustokat is töltünk le Begébók zacskóba, és az idén több fajtával próbálkozunk, már töltöttem le cseszegi fűszeres muszkátotonel, sőt sardonét is, de majd szeretnék Rajnai Rizlinget, kékfrankos, aki a alkoholmentes részét a mustot szereti, az is megtalálhatja az örömét benne.
2: Most vagy soha, ugye?
3: Így van, köszönettel.
2: Mondhatjuk. Köszönjük. Klément György, köszönjük szépen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd

0: házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
4: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
3: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Harry Styles énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a nyárias idő. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében. Módosított tervekkel ugyan, de megépül a Mohácsi Duna híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozás. Soktól érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felső Bíróság.
2: Az időjárásról.
8: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűkatlan percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé, hiszen folytatódik hamarosan egy beszélgetéssel a hétvégi válogató műsorunk. Maradjanak velem!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.

0: Már is folytatódik, kedves hallgatók, hétvégi válogatásunk. Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban a fő téma a tanévkezdés, vendég szaká szerint Bálint Bóta Júlia, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, és szokás szerint Bálint Bóta Júlia érkezett meg a ceglédi rendőrkapitányságról. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
2: Augusztus legeslegutolsó napján beszélgetünk, holnap már szeptember 1-e lesz, ami azt jelenti, hogy bizony indul a tanítás az iskolákban. Hát ilyenkor, hát évről évre elég sokat szoktunk erről a témáról beszélgetni, rendőri szempontból is, és itt nyilván különösen a közlekedési kollégáknak lesz sok dolguk, különösen az első hetekben. Hogyan készültetek erre föl? Nemrégiben járt itt kapitány úr is, Bori Zoltán, aki már szintén emlegette, hogy bizony-bizony készül a rendőrség már erre az időszakra, hát amikor egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik a közlekedési helyzet, különösen a reggeli és a kora délutáni órákban.
3: Ez így igaz, szóval holnap reggel igazából káosz és anarchia lesz urrá a városon, ugyanis megindulnak majd az autóval a szülők az iskolába, és persze legelső nap, nyári szünet, eltelt majd 3 hónap, és akarva akaratlanul kijöttek a gyakorlatból a szülők, mert a gyermek ugye otthon volt, igen. vagy táborban, és tényleg holnaptól megindul itt mindenki is. Ugye, ahogy kapitány úr is elmondta, megindul itt is a rendőri jelenlét, a fokozott jelenlét az iskolák környékén, mindenhol ott leszünk a gyalogátkelő helyeken, segítünk a gyermekeknek, szülőknek az átkelésben, ott leszünk, bármi kérdés igen. van, tudunk, próbálunk segíteni, jelen leszünk nagyon sok helyen, és próbáljuk segíteni a közlekedést mind a gyalogosok, mind a járművek számára, mert ugye most a járművek azok elszabadulnak, és hát legalább vagy 3-szor annyi autó igen, fog lenni igen. az úton.
2: Jó, alapvetőleg 3-szor vagy 4-szer annyi autó van, mint annak idején, mikor közel 30 évvel ezelőtt ide kerültem.
3: Szerintem van az 10-szer is, 10-szer annyi, úgyhogy
2: lehet, igen. hogy annyi is van, igen. Amúgy is, hát most meg ilyenkor aztán pláne, és hát ilyenkor szoktunk arról beszélni például, hogy sok szülőnek az a idézőjelben mondott rossz szokása, hogy igyekszik minél közelebb elvinni a gyereket az iskolához, egyik-másik már szinte a padjáig
3: hát
2: elvinni
3: igen,
2: legszívesebben.
3: Ha tehetné, akkor igazából szerintem a tanteremig bevinni
2: legalább.
3: A gyereket.
2: Igen.
3: igen. Ugye tudod, én kisvárosban lakom, nem akkora nagy, mint Cegléd, de ott is borzalmas
2: ott
3: a közlekedés.
2: Is az a helyzet, igen.
3: Igazából itt nagyon sok ellensége van, úgymond a szülőknek az idő, a főleg az idő, hát hogy igen. időben indulni, időben, ha már 2 perces késés, akkor a ugye nincsenek arra felkészülve, tudják azt, hogy holnap iskola, de igazából nem készülnek fel arra, hogy el kell jóval hamarabb indulni. Mert igen. holnap, amire ez igazából beindul, az kb. Egy hónap, amire uh-huh. mindenki visszatér
2: beáll,
3: a szokásos kerékvágásba, és akkor beindul szépen a közlekedés. Holnap nagyon-nagyon korán kell elindulni. Én mindenkinek javaslom, hogyha azt tervezte, hogy a gyermeknek 3-4-8-ra kell ott lenni, akkor inkább 4-8-kor induljanak el.
2: Inkább.
3: Igen. Oda kell ugye nagyon figyelni arra, hogy megfelelő türelemmel közlekedjünk, mert ugye most holnap a türelem a legfontosabb a gépjárművezetők, és ugyanúgy igen. a kerékpárosok és a gyalogosok részéről is. Mindenkinek türelmesnek kell lenni. Oda igen. kell figyelni a másikra. Kiemelt figyelemmel kell lenni az óvodáknál, bölcsödéknél, iskoláknál. Ugye óhatatlan, hogy egy óvodánál is kiszáll a szülő, a gyerek egyik pillanatról másikra elengedi a kezét, mert meglátja a kisbarátját, akit egész nyáron nem látott, és megindul felé. Úgyhogy óvatosan közlekedni, ugyanez az iskolában is, fel kell hívnom a figyelmet a szülőknek arra, hogy azért, hogy a gyerek 2 méterrel közelebb szálljon ki az iskolánál, ahhoz ne szegjenek szabályokat.
2: Persze.
3: Mert nagyon sok helyen van megállni, várakozni, tilos tábla. És ahol ki van téve ugye ez a puszi és menj,
2: igen.
3: ott tényleg az legyen, hogy ha ott megáll, akkor nem nézzük végig, hogy a gyerek bement az ajtón, és biztos bement, és még egy utolsó integetés, nem szállunk ki az autóból, mert az azért van ott, a gyermek kiszáll, és elindul.
2: Igen,
3: és a szülő már megy is tovább. Ott már biztonságban van.
2: Így
3: igaz. Uh-huh. A szülőknek oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő parkolóhelyeken álljanak meg. Az óvodák, bölcsödék, iskoláknál is.
2: Igen.
3: Mert bármikor, bármilyen baleset történhet.
2: Igen, hál' Istennek egyébként, ha már ezt emlegeted, ha visszaemlékszem, mint az elmúlt évekre, sőt mondhatni évtizedekre, amióta szól a Cegléd Rádió, nem igen kellett ilyen jellegű balesetekről beszámolnunk, hál' Istennek, mert azért tényleg csak odafigyeltek az emberek, és hát nagyon fontos volt, hogy ott volt a rendőrség is folyamatosan ezekben a hát elég nehéz időszakokban.
3: Igen, ott voltunk, de ettől függetlenül voltak ám balesetek, hát de azt kell tudni, hogy egy anyagi káros balesetnél nem feltétlenül kell a rendőrségnek a beavatkozása.
2: Persze.
3: Ha egy olyan koccanás van, amiben senki nem sérült, akkor van a betétlap, ki kell tölteni, annyi. Ugye ez a tipikus kék-sárga vagy sárga-kék, nem tudom, hogy ismerik az
2: nem
3: emberek.
2: Nem volt még hozzá szerencsénk, hál' Istennek.
3: Igen, és hát nekem már sajnos igen, úgyhogy azt ki lehet tölteni, és ugye nem feltétlenül értesítik a rendőrséget.
2: Persze.
3: Ilyen esetben. Biztos, hogy volt már kisebb koccanás, de ezen felül, hogy a gépjárművekkel hogy közlekedünk, oda kell figyelni arra, hogy a kerékpárral is megfelelő védőfelszerelés legyen azon a gyermeken, aki például első osztályba megy és kerékpárral indul el otthonról a szülővel.
2: Jaj.
3: Mert oda kell figyelni nagyon arra, hogy az a gyermek épségbe odaérjen az iskolába.
2: Persze.
3: És úgy, hogy betartják a közlekedési szabályokat. Ezért javasoljuk mindig azt, hogyha például kisebb gyerekekről van szó, akkor az iskola kezdés előtt járják végig a szülővel.
2: Uh-huh.
3: Ha csak egy autóval, de ha megteheti, ha hogy kerékpárral végig megy, mert mondjuk kerékpárral fog közlekedni a gyermekkel, akkor iskola előtt ma délután, vagy még most, hogyha otthon van a szülő, most, amikor forgalom van, menjen és induljon el a gyermekkel, hogy odaérjen biztonságban az a gyermek a szülővel együtt az iskolába.
2: Ismeri
3: az utat. Le,
2: igen.
3: Ne az legyen, hogy szeptember 1-én lesz az első, jaj, nem itt kell lekanyarodni, amott kellett volna, miért nem tetted ki a kezed, és ebből szoktak amúgy a bajok lenni.
2: Igen, igen, pedig meg lehet tanítani a gyerekeket.
3: Természetesen meg lehet.
2: Én is, hát jó, én egy faluhelyen jártam az általános iskola túlnyomó részét, de ott minden nap át kellett mennem a 47-es számú főúton, uh-huh. ami ugye Szegedet Debrecennel köti össze, egy akkoriban forgalmas útnak számított. Nagyon hamar a szüleim megtanítottak arra, hogyan kell átmenni. Eleinte kísértek, természetesen elkísértek az iskolába, de már nagyon kicsi koromban egyedül is elmertek engedni, mert tudták azt, hogy én bizony, ha odaérek az út széléhez, akkor megállok, alaposan szétnézek, előbb balra, aztán jobbra, ahogy kell, és amikor meggyőződtem róla, hogy átmehetek, csak akkor mentem át, nem is ért baleset egyszer sem.
3: Igen, de itt megint feljön az, hogy abban az időszakban, amikor mi gyermekek voltunk, tizedennyi autó volt.
2: Hát az benne
3: és
2: van,
3: azok
2: persze.
3: sem, és igen. hozzáteszem, még az, hogy tizedennyi, de nem ilyen felszereltséggel, úgymond, nem ilyen gyorsan mentek, mert
2: hát
3: sietnek a
2: volt,
3: szülők,
2: persze,
3: mert el
2: igen,
3: fogunk
2: igen.
3: késni, mert nem is az, hogy a gyerek elkésik, ő elkésik a munkahelyéről, és itt szeretném amúgy a munkáltatóknak is felhívni a figyelmét, hogy valószínű lesz olyan szülő, aki késni fog a munkahelyéről.
2: Előfordulhat, igen.
3: És
2: igen.
3: ők is legyenek tekintettel arra, hogy most egy nehezebb időszak következik, ez szépen pár hét alatt majd bejáródik, és mindenki fog tudni normálisan közlekedni. De most eljön az a jó pár hónapnak az időszaka, amikor sokkal, de sokkal nagyobb lesz a forgalom, sokkal jobban oda kell figyelni a gyalogátkelő helyeknél, főleg
2: igen,
3: ott,
2: igen.
3: mert bármikor leléphet elénk, vagy kiszaladhat egy gyerkőc a táskájával, és nem lehet észrevenni. Nagyon-nagyon óvatosan kell, és megfelelő időben kell elindulni otthonról. Türelemmel kell lenni, mert biztos, hogy lesz várakozási lehetőség. A közlekedési szabályokat maradéktalanul be kell tartani.
2: Így működik.
3: És igen. figyeljünk arra oda, hogy ne tilosba parkoljunk le az autóval, mert inkább a gyerek sétáljon 10 métert,
2: igen.
3: mint
2: igen,
3: az,
2: igen.
3: hogy aztán tilosba megáll a szülő, azért, hogy a gyerek 2 méterrel hamarabb beérjen az iskolába.
2: Igen, igen. És egyébként tényleg a nagyobb gyerekek közül sokan önállóan járnak iskolába,
3: igen.
2: főleg, hogyha nem kilométerekre laknak az intézménytől, akkor ezt is jó, hogyha mi hamarabb megtanulja.
3: Persze.
2: És ilyen gyakorló
3: igen.
2: sétákat akár délutánonként is
3: így,
2: lehet
3: ahogy elmondtam, a kerékpár esetében ugyanez igen. a gyalogosokra is vonatkozik, hogy induljanak el, kezdjék el magyarázni a gyermeknek, hogy milyen táblák vannak, közlekedési táblák, igen, a táblák mit jelentenek, hol van neki elsőbsége, de hiába van meg neki az elsőbsége, nem biztos, hogy megadják neki az elsőbséget,
2: pontosan,
3: mert figyelmetlen gépjárműves, vagy kerékpáros, vagy
2: mindig
3: bármilyen
2: akad,
3: lehet. Igen, és most kiemelt figyelemmel legyenek az elektromos rolleresek, és az elektromos kerékpárosok is, mert most a nyáron ugye egyre több elektromos roller tulajdonos lett, és beindul az iskola, és nagyon sokan azzal fognak közlekedni.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljenek oda ők is, mert nagyon súlyos baleseteket okozhatnak, hogyha elütnek egy kisgyermeket, vagy ő maguk nem figyelnek oda, és elesnek.
2: Megvan a baj. Igen,
3: igen, igen. Úgyhogy nagyon figyeljen mindenki oda egymásra, mert ugye az a legfontosabb, hogy biztonságosan beérjenek az oktatási intézményekbe, valamint biztonságosan haza is érjenek.
2: Pontosan. A közlekedés rendészeti osztály dolgozóinak van most dolga bőségesen.
3: Igen.
2: Van-e segítségetek, külső civil segítség esetleg, ilyesmi ilyenkor?
3: Úgy van, hogy van segítség, mind a közterület felügyelet is segít, ez mindegyik városban van így, aki az illetékességi területünkhöz tartozik, és köszönet a polgárőrségnek is, mert ők is besegítenek nekünk különböző pontokon, segítik a közlekedést a gyalogos átkelőhelyeken, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen nekik a segítséget.
2: Fontos ez
3: meg
2: is.
3: A közterület felügyeletnek is nagyon köszönjük, hogy a segítségünkre vannak ebbe a nehéz időszakban, ugye ez egy hónapig lesz.
2: Körülbelül annyi,
3: amíg kint fogunk állni, és odafigyelünk a közlekedésre, úgymond a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, és próbálunk tényleg segíteni mind a gyalog átkelőhelyen, mind a gépjárművel közlekedők, vagy bármilyen járművel közlekedőknek is,
2: igen,
3: hogy biztonságba odaérjenek,
2: igen,
3: a munkahelyre, az iskolába, óvodába, bölcsödébe,
2: majd pedig haza.
3: Vagy pedig haza.
2: Igen, igen, igen, igen. Na hát majd az első, második, harmadik hét tapasztalatait is összetudjuk foglalni a Rend a lelke további adásaiban, nyilván esik majd erről szó, de most nagyjából ennyire futotta, most augusztus 31-én rögzítjük tehát ezt a beszélgetést, és szeptember 1-én pedig tényleg indul a verkli keményen,
3: igen,
2: mindenki
3: és
2: legyen nagyon-nagyon,
3: igen,
2: figyelmes.
3: És még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit a szülők elmondanak nekik, hanem amit látnak, hogy a szülő
2: amit tapasztalnak.
3: Csinál. Amit, igen, tapasztalnak a, igen, szülőktől, hogy a szülő hogy közlekedik.
2: Ez is fontos, a példamutatás.
3: A példamutatás,
2: igen,
3: nagyon,
2: igen,
3: fontos, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok reggelre, délutánra, türelemmel, időben elindulni, mert inkább érjünk oda egy kicsit késve, de biztonságban.
2: Legyen ez a végszó. Ez volt Rend a lelke című magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliának köszönjük szépen. Szemlétrádió.
0: Hétvégi válogatásunkat, kedves hallgatók, folytatjuk, de nem most, hanem majd a következő 60 percben. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyebb emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklám

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: mutatom, mivel indul, kedves hallgatók, a következő egy óra hossza. David Guetta a közös ismerősét játszom, majd a hírek után azonnal maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony időre számíthatunk, meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Idén tovább közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezeték javítását. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter korábbi pedagógusokról szóló kijelentései miatt. Rétvári Bence frakcióvezető szerint a tárcavezető sértően beszélt a tanárokról és az iskolaigazgatókról. Egyúttal kérte a pedagógus szakszervezeteket, ítéljék el a miniszter kijelentéseit. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyják szó nélkül, ha a Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de nem engedik, hogy politikai célokra használják a pedagógusokat. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is.
2: Az időjárásról.
6: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható. Késő este 14-21 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsch átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, ebben az 60 percben sem az enyém a főszerep, hanem folytatódik hétvégi válogatásunk, tehát Szatmári Gábor és vendégi. Hogy mi a téma? Ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
1: Szeged Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Folytatódik hétvégi válogatásunk, kedves hallgatók, egy beszélgetéssel. Megkezdődött a tanév a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában is. Az igazgató Sági Janikó volt Szatmári Gábor vendége.
1: Szemlétrádió! FM 92.5!
2: Kedves hallgatóink, tehát ez már iskola kezdési sorozatunk egyik jeles része lesz, ami most következik itt a Cegléd Rádióban, és ahogy is említettem már, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola igazgatója, Sági Anikó a vendégem itt a Cegléd Rádióban. Nagy szeretettel köszöntelek, hát becsöngettek olyannyira, hogy ezt a felvételt egyébként a tanév első napjának első órájában rögzítjük tulajdonképpen, amikor igazából az iskolában lenne a helyed, de most azért itt is nagyon fontos szerepet töltesz be. Szervusz!
3: Szeretettel köszöntelek én is, Gábor, is a kedves rádióhallgatókat is. Bizonyám akár osztályteremben is lehetnék, vagy gyerekekhez is szólhatnék, de itt vagyok. És nagyon örülök, hogy megkezdődött az év.
2: Bizony, azért várják is ezt a pedagógusok, ugye?
3: Tehát... Ez egy perverzió nálunk, tehát igen. Már egy idő után hiányzik az a zajszennyezés, ami körülvesz bennünket. Kíváncsiak vagyunk a gyerekekre, mennyit nőttek, hogyan alakult a helyzetük.
2: És persze az újakra is.
3: Az újakra is,
2: igen. Hát így van, ezt tudom, én kétoldali pedagógus gyerek vagyok, és pontosan tudom, hogy nem szeptember 1-én mennek be először a pedagógusok az iskolába, hanem bizony már a munka hamarabb megkezdődik. Tehát tulajdonképpen a nyár sem csak a felhőtlen pihenéssel telik, hiszen már akkor is, főleg egy igazgató fejében már a fogaskerekek azért mozognak rendesen, hogy vajon hogyan kéne nekivágni az új tanévnek. Mennyiben lesz ez különlegesebb tanév esetleg, mint az eddigiek voltak? Lesznek-e olyan változások, amik jellemzőek, vagy megy szépen minden tovább a saját útján?
3: Hogyha pedagógiai értelembe vesszük, akkor természetesen nálunk is lesznek változások, hiszen új szelek fújnak szakmai téren nálunk. Kaptunk 14 pontot, amely szerint mi igazgatók választhatunk szabadon, hogy mi az, amit szeretnénk beépíteni, illetve milyen mértékben a mostani elvárásrend alapján. Az a jó, hogy nekünk a 14-ből 12 nagyon jól működött, és működik az iskolánkban.
2: Már
3: tehát
2: eddig is.
3: Nem kell túl sokat változtatnunk a pedagógiai programunkon, illetve a szervezeti szabályzatunkon. Igazság szerint, ami újdonság nálunk az az, hogy első-második osztályban bevezetjük mi is a 35 perces órákat, ami együtt jár azzal, hogy növekszik a gyerekeknek a szabad ideje, tehát hosszabb szünetek lesznek nálunk, 20-25 perces szünetek lesznek.
2: Hoppá, majdnem olyan így, hosszú, mint az óra.
3: Igen, és így technikailag a csengetéseket is tudjuk úgy csinálni, hogy ami alsósoknál a kicsengetés, az a felsősöknél a jelző csengetés, de ennek is egy kicsit utána kellett járni, mert nem kakukkolhatunk és csengethetünk, mert egy idő után egy kavalkád lesz, hogy melyik csengetés kinek szól.
2: Igen.
3: Így a legegyszerűbb. Tehát ez az egyik újdonságunk, a másik pedig nagyon sok gyerek marad itt nálunk délutánra, igen, és ők ebédelnek, tehát több mint 400 gyerek ebédel nálunk, és őket bizony be kell sorolni emberi léptékkel, ha lehet 12:30 és 14:30 között, és ez egy bővebb intervallummá vált a mi esetünkben, mert hát majd egy órával sikerült megnövelnünk így az ebédeltetés mértékét, és az elsőseinknek beépítettük az órarendbe, tehát ők fix időpontban fognak minden nap ebédelni, ami a rendszerességhez, szoktatásnak egy alap lépcsője, én úgy gondolom. Úgyhogy egy kicsit még gyermekbarátabbak leszünk.
2: Igen. Ki kell nehezebb, az elsősökkel vagy a nyolcadikosokkal?
3: Nehéz kérdés. Az elsősöknél a beszoktatás fáradalmai viselik meg esetlegesen a tanítóinkat, hogy egy egységes rendszabályt hozzanak létre, ami jól működik az osztályukban.
2: Persze.
3: Nyolcadikosoknál pedig már a kamasz szellemmel kell megküzdenünk, akik mindenben kételkednek, mindenről van más véleményük.
2: Ugyan.
3: De ez nagyon helyes, hiszen az emberré válás, a felnőtté válásnak egy igen szép folyamata, és ezt nekünk úgy kell irányítani, hogyha lehet, akkor mindig jó irányba menjenek.
2: Persze.
3: Hát segíteni őket a változtatásban, választásban.
2: Hát ez fontos a nyolcadikosoknál, hiszen
3: hogy jó helyre menjenek.
2: Igen, hogy jó választást hozzanak meg ők is, hogy aztán ne bánják meg nyugdíjas korukban, hogy akkor valamikor rosszul döntöttek volna. Ebben is tudnak segíteni a pedagógusok. Így nyilván alapvetőleg meghatározza a ti léteteket az, hogy egy egyházi iskoláról van szó. Nyilván ez is azért fontos része a mindennapoknak.
3: Igen. nálunk bevett szokás, és benne van az úgynevezett pedagógiai programunkban a hittanóra, és katolikus iskola vagyunk, de ettől függetlenül református és evangélikus hittan is van iskolánkban.
2: Hiszen járnak ilyen gyerekek is
3: így
2: oda,
3: van,
2: persze.
3: Tehát biztosítjuk azt, hogy egyrészt a saját vallásuknak megfelelő hittant tanulhassanak a gyerekek, illetve aki még nem döntött el, hiszen ne várjuk el egy gyermektől, és ne várjuk egy persze. szülőtől, hogy eldöntse. A nevelés során kialakul az, hogy milyen irányba szeretnének menni, így ők döntik el, hogy melyik úton indulnak el.
2: Igen, igen, és akkor rendszeresen részt vesznek, akár istentiszteleti alkalmakon is, akár miséken?
3: Igen, szentmisék vannak osztályoknak, évfolyamoknak. Ez azt jelenti nálunk, hogy havonta körülbelül egy alkalom az, amikor az évfolyamok részt vesznek a szentmisén, ezt szépen követik egymást, így van, de ettől függetlenül rengeteg olyan programunk van, illetve minden programunkban megjelenik a hitre nevelés. Akár egy Oktoberfesten, akár egy adventi időszakban tartott vásáron. Tehát mindent megpróbálunk megragadni arra, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez, és hozzáteszem, és a szülőkhöz a hitet.
2: Fontos.
3: A hitet, a mi utunkat, hiszen hogyha hozzánk jelentkeztek, akkor vállalták azt, hogy támogatják a gyermekeiket, de mi támogatást adunk a szülőknek is ebben, hogy segíteni tudjanak.
2: Fontos az, hogy az otthon is hasonló dolgokat kapjanak, mint az iskolában. Egy picit még a nyárra visszatekintve, a nyár általában ugye a festések, meszelések és hát egyéb más felújítások időszaka. Ez most mennyire volt sikeres?
3: Mi nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket 2 évvel ezelőtt, hiszen van egy 1890-es években épült, még a vadember fogadóhoz tartozó istáló épületünk, ahol három osztálytermünk van.
2: A Kossuth Ferenc utcai bejárat
3: mellett. Így van,
2: mellett,
3: azt láthatják ugye? A kedves hallgatók is, hogy ott nagy építkezés folyik, és bizonyám az feladta a leckét.
2: No, hisz.
3: Régi épületről beszélünk, nem volt alapja neki. Az elmúlt, mondhatom az 200 év összes építőanyaga felvonult, mind a falazatban, mind pedig a tetőszerkezetben. Tehát
2: hát ráfért már bizony.
3: Nagyon ráfért az, hogy felújítás kapjon, megerősítés kapjon, ez most már a vége felé jár. Nagyon remélem, hogy októberben ezt az épület részt is át tudjuk adni.
2: Mi lesz a funkciója?
3: 3 tantermünk lesz ott, igen. Egy kicsit zsúfoltan vagyunk, illetve eddig nem voltak ott mosdók. Most végre lesznek fiúknak, lányoknak,
2: fontos.
3: Pedagógusoknak,
2: igen.
3: Technikai személyzetnek mosdók, és természetesen ott lesz a technikaiak bázisa is, öltözőjük, és végre egy tágas irattárunk is lesz abban az épületben.
2: Aha.
3: Ez mellett ott van az udvarunk, az A udvar, ami most egy kicsit megállt az építkezés miatt. Lesz egy teljes mértékben felújított A udvarunk, rekordtámpályával, futópályával. Opa. Amit már nagyon várnak gyerekek és testnevelők, és mi más szakos pedagógusok is, hiszen végre szünetekben a gyerekek ki tudják futni magukból a stresszt, sok-sok feszültséget. Valószínűleg az épület és az udvar egyszerre lesznek átadva, és hát rejtőzött egy nagy titok a föld mélyén, ugyanis Cegléd szennyvízhálózatának egy része a régi pályánk alatt haradt.
2: Hoppá!
3: És erre most került fény, és egy új szennyvízhálózat kiépítése is folyik, tehát ez pluszba jött még, ez a szükséges plusz, ami
2: hát
3: kell a felújításokhoz. Úgyhogy ezek már több éve folyó munkálatok, és természetesen mindig jön valami. A C-épületünk, amelyik a legfiatalabb épület, ez csak 1960-as, a panelkorszaknak a szüleménye, hát ott elindult
2: a régi hámánkató.
3: Így van, elindult a gázosodás folyamata, és szépen felpattogtak a járólapok, tehát oda új járólapokat kellett tennünk. Folyamatosan vannak felújítások, és örülünk, hogy mindig kapunk támogatást. Egyrészt a fenntartótól, de idén nagyon sok mindent köszönhetünk a szülőknek.
2: Igen, igen, nagyon fontos, hogy ők is ennek részesei legyenek. Úgy alapvetőleg technikailag rendben vagytok, tehát az oktatás technikai eszközökre gondolok természetesen.
3: Az oktatás technikai eszközök azok az elmúlt években felújításra kerültek, illetve teljesen új rendszert sikerült kiépítenünk. Minden tanteremben van projektor, illetve hangosítás, hangszórók, hangfalak, kinek milyen szükséglete volt. internet elérhetőség, és ez segíti a tanítási órák tervezését és levezetését.
2: Igen, na már a technikánál tartunk, technika van a gyerekeknél is, különösen a nagyobbaknál, azért már ott lapul az okostelefon általában a zsebben vagy a táskában, és ennek kezelése, hát a számukra nem gond, a pedagógus számára sokszor annál inkább. Ti milyen állásponton vagytok? Mert lehet ezt teljesen tiltani, ki kell pakolni, kézbe se hozhatja az osztályba, ez az egyik módszer. A másik meg, hogy jó, legyen ott a telefon, de akkor használjuk fel az oktatáshoz. Keresd meg Kosztolányi Dezső Ilona című versét, és akkor ezt fogjuk most elemezni. Például erre is lehet használni ezt az eszközt.
3: Teljesen jól sikerült kiépíteni ezt a rendszert is. Mi 8 órakor összeszedjük a mobiltelefonokat, és szépen megpihennek egy kis időre egy szekrényben, és a gyerekek attól függetlenül használják a modern technikát, de arra rendszeresített tableteket, illetve laptopokat használnak, amelyek mondhatom úgy, hogy tiszta gépek, tehát nincsenek rajta olyan játékok és olyan tartalmak, amelyeket hirtelen fel tud lapozni a gyermek, és a szabad idejét kitölti vele. Tehát az iskola biztosítja azokat az eszközöket, amelyeket tanítási órákon felhasználnak, és igen, rendszeresen használják a gyerekek, illetve a pedagógusaink.
2: Igen. Létszámokat is említettél meg, hogy kis zsúfoltság van. Hány gyerek kezdi meg most a tanévet ott nálatok igazából?
3: 620 gyerekkel kezdjük meg az évet. Az már úgy látszik. Mindez 24 osztályban, úgyhogy 12 alsós, 12 felsős osztályunk van, 12 napközis osztályunk indul délutánonként, hiszen majdnem minden alsósunk itt marad délutánra, és 2 tanulószobánk van felsősöknek. Hát, és említettem ezt a sok-sok ebédlő gyereket. Én örülök neki, hogy ennyien esznek nálunk, hiszen látjuk azt, hogy a gyerekek is egyre elfoglaltabbak délutánonként, és legalább meleg ebéddel tudjuk elengedni őket a délutáni foglalkozásokra.
2: Az fontos. Fontos. Pedagógus hiány van-e most nálatok, vagy rendben vagytok?
3: Hála Istennek nincs pedagógus hiány, és annyira csúnya mondat, de 100%-os a szakos ellátottságunk.
2: Jaj, de jó.
3: Tehát minden tantárgyat szakos kolléga tanít, és mondhatom azt, hogy folyamatosan megújulunk, hiszen a nyugdíjba menő kollégák helyére azonnal jönnek új kollégák, és nagyon jók, és tele innovatív gondolattal, úgyhogy le a kalappal a pedagógusaink előtt.
2: Igen, ugye nagyon lelkesen érkeztél ide, most voltak az ilyen tanév megelőző értekezletek, találkozások, a többiek szemében is ezt a csillogást látod? A kollégák szemében?
3: Hát ahogy a szemükben néztem, azért láttam fáradtságot is a szemükben, nem fogok hazudni, mert mindenkinek azért otthon is vannak elfoglaltságai, időszülő kisgyerekek, de a várakozó pillantás volt bennük, és azt látom, hogy buzog bennük a munkakedv, most még nagyon, hiszen tele vannak ötletekkel. Tudjuk, hogy mire készülünk az év folyamán, és egy ötletbőrze indul meg ezzel a szeptember elsőjével, hogy ki mivel lepi meg az osztályát, az osztály mivel lepi meg a szülőket.
2: Igen.
3: Úgyhogy most nagy a lelkesedés még.
2: Jaj, de jó, tartson ez ki egészen a tanév végéig legalább, úgyhogy majd ha bármiféle új hír érkezik onnan a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolából, annak nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban is, úgyhogy ha van valami, nyugodtan keres minket.
3: Köszönjük szépen.
2: Mert hát majd lesznek itt információk, akár a felújuló épület átadása kapcsán, vagy valami hasonló dolog történik, nagyon szívesen elmondjuk és nagy dobra verjük, mondhatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor most visszaengedlek a munkahelyre, vissza a gyerekek és a pedagógus kollégák közé, és akkor nagyon szép, sikeres tanévet kívánok a Szentkeresztnek, Sági Anikónak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió!
3: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a muzsika szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
2: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Ismét túlélőket találtak Nepálban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítőjárat érkezéséig. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de ebben az órában sem az enyém a főszerep, hétvégi válogatásunk mai utolsó beszélgetése következik, majd hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, folytatódik hétvégi válogatásunk egy beszélgetéssel. A téma sport, a riporter Szabó Kristóf.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.
4: Több mint egy fél évszázad edzősködés után bejelentette visszavonulását Cigány Károly. Viszont nem csak egy fél évszázadnyi, több mint fél évszázadnyi edzősködés van a maga háta mögött, hanem közel 70 év uszodában eltöltött időszak. Hogy ismerkedett meg a sporttal?
5: Hát nagyon régen volt, de azért emlékszem rá kristálytisztán, mert olyan szerencsém volt, hogy családi barátunk, hogy édesapám barátja volt a híres vízilabda família, a Konrád szülőknek. Most ő apám, meg az ő apja, ő apjuk, barátok voltak, és egyszer meglátott a Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy na, ez a gyerek is jön lassan. Még akkor egész 8-9 éves voltam. És egyszer úgy adódott, hogy volt rá lehetőség, és akkor kivittek az uszodába. Körülbelül 9 éves lehettem. És a világ legjobb úszóedzőjénél tanultam úszni, és megtanultam a szakmát is. De hát abban az időszakban, és utána se nagyon volt hozzá hasonló, tehát nem Szécsi vagy ilyesmi, hanem Litomerszki Mária, Széke Éva, olimpiai bajnok úszók voltak. Szécsi sose volt, nem is tudott úszni, csak úgy mondom. És amíg úsztam addig a Sáros Imre bácsi, ő a világ leghíresebb úszóedzője volt, és volt, aki dirigálta a szakmai munkát, és egy-két évet majdnem két évet úsztam, aztán egy nagyon hideg téli napon nem mentem be az úszóedzésre a Szőnyi útnál, és akkor találkoztam Sanyi bácsival, és elrendeztük a dolgot, illetve ő elrendezett engem, visszavitt a vízilabdás edzésre, és azóta vízilabdáztam. Tehát így lettem vízilabdás, de hát ezért még rengeteget kellett dolgozni. Tehát az első időszakban régen úgy volt, hogy minden korosztály a felnőttig bezárólag együtt volt. Mert együtt kezdtek edzeni. Volt ifi csapat 5. Ifi 1-2-3, 5, meg ilyenek. Most minden korosztálynak megvan a maga neve, serdülő, ifi gyerek, bébi, hát bármi, tehát megvan a neve.
4: Gyakorlatilag U7-től gyakorlatilag a felnőttig már szinte minden van. Manapság, és nem csak a vízilabdában, hanem ugye szinte minden sportban.
5: Hát így van ez a jövő, és ez már most a jelen. Úgyhogy én elkezdtem vízilabdát, és hát ott is maramázista voltam, mert a világ legjobb vízilabda edzőjéhez kerültem. A Patyi Gyuri bácsi volt a nevelőedzőnk, tehát én őt számolom a nevelőedzőmnek, mert ő emberileg is sokkal közelebb került hozzám, és a másik...
4: Bocsánat, csak engedje meg egy gondolatot, hogy viszont pont az úszásban, meg a vízilabdában, de az úszássportban az a kifejezés, hogy nevelőedző, az egy nagyon fontos kifejezés, ellentétben, mint úgy sok másik sportban, mint egy fociban, ott nem annyira falsúlyos egy fiatalkori edző, viszont maga az úszásnál, amikor az alapokat sajátítja el az ember, ott nagyon fontos, tehát hogy egyébként ezért is, és majd később ki is.
5: Semmi gond, de a legfontosabb az a számomra is az egész edzői munkám az ideje alatt. Ha láttam egy olyan gyereket, aki nem nálam tanult meg úszni, vagy ilyesmi, de hozzám került vízilabdázni, akkor az első az volt, hogy megnéztem, hogy milyen a stílusa. Végig minden úszásnál, és amit lehetett, elkezdtük kijavítani. Mert ha már rosszul tanultam, meg baromi nehéz kijavítani, de még lehet gyerekkortól fölfele. Úgy kell, így van a lábtempóval, így van minden, de tényleg így van, a legfontosabb az alap, és hogyha jók az alapok, akkor nincsen semmi. Én azokból az alapokból éltem, amit a Székely Évától, Lita Mléczky Máriától, mai napig úgy tartom a kezem, ahogy amikor a parton vagyok, mint amit Mária néni mutatta, hogy hosszan előre, vagy akármi. És a vízilabdának, hát a Patyi Gyuri bácsi egy testnevelő tanár volt, a Kazinczy utcai, ne kérdezz, anyadik kerület, Kazinczy utcai általános iskola, arról híres, hogy onnan jött a Faragó Tamás is, tőle, a Patyi Gyuri bácsitól jött, a BVSZ-re. Annak idején. És Gyuri bácsi ott volt testnevelő tanár, és nálunk vízilabda edző. Egy nagyon remek ember, nem régen volt meg Kanadában. És, de már majdnem 100 éves volt. Tehát nagyon. Az egész szakosztályt már akkor a Laki Károly, a Laki Karcsi bácsi, nekem mindig Karcsi bácsi volt, ő veszette. Ő volt a felnőtt edző, ifi edző, edző, edző, és amellett válogatott szövetségi kapitány. De vele vett a válogatott olimpiai bajnok Tokióba. Amikor biztos hallottál róla, amikor a Dömötörre kiabált a speaker, hogy lőj Dömötör, lőj Dömötör.
4: Egyébként így most már megvan valami,
5: de... Bejtette a hosszú sorokat, de szóval annak a csapatnak ő volt, és sokáig volt válogatott kapitány. A BVSZ-ben 1966-ig volt, és utána, bonyolult a dolog, 66-ban érettségiztem, és érettségi után abban az időben elég hamar el lehetett menni katonának. És miután meginvitált a budapesti Honvéd Brandi Jenő mesteremző olimpiai bajnok, hogy gyere át Karcsikán, és mondta, hogy nem akarok átmenni, mert én a BVSZ-ben öttem. Meg onnan kaptam minden, meg azt mondta, gyere át, mert ha nem jössz át, elintézem, hogy soha az életben ne legyen belőled vízilabdás. Ezt így a szemembe, egy 18 éves, alig 18 éves gyereknek úgy belemondta. És bennem valami csak azért is, hogy nem. De az első ember, akivel beszéltem erről a témáról, pontosan ez a Patyi Gyuri bácsi volt, a Lakival is, de a Laki el volt foglalva a magyar bajnok felnőtt csapattal, mindenféle BL meccsek, ez az, és akkor nem volt ilyen, de ő is odaállt mellém, és az akkori BVSZ vezetőség, ahol az elnök helyettes az Európa bajnok, világbajnok, Bercik Zoli pingpongos, szóval nagyon jó sportos volt, hogy hívják. Úgyhogy nem mentem át a Honvédba. Gyuri bácsi azt mondta nekem, hogy lehet, hogy meg fogod bánni, de a végén nem. Ezt mondta, a végén nem. Nem azt mondta, hogy ne menjek át, azt mondta, hogy te döntsél, de lehet, hogy meg fogod bánni. Nem mentem át.
4: A lényeg, hogy vízilabdázó lett magával, úgyhogy nem lett igaza.
5: Hát jó, de elég nyakatekert volt, mert ahogy ők elmentek Beksereitezőre Genovába, én meg megkaptam a behívót. És még október, vagy november 23-án, 24-én előtte két nappal jöttek haza, éppen csak találkoztam vele, na mindegy. És azt már nem tudtak csinálni semmit, mert nem engedték. Nagyon erős volt a HM-on, a Honvédelmi Minisztérium-on. Úgyhogy nagy kanizsán ébredtem föl. ahol se vízilabda, se semmi. Zuhanyban volt csak víz, de az is úgy, hogy így húzták ott a
4: rajtunkat. Abban meg elég nehéz lehet úszni.
5: Nem. És onnantól kezdve igyekeztem azt, amit kell csinálni, jól csinálni ott is. Készültem a TF-re, meg a tornateremben. Meg hát egyszerűen hát, muszáj volt rendes katonának lenni, mert különben nagyon szívatták az embert. Na, de így kezdődött, hogy volt egy áthelyezés egy év után Szentesre, és Szentesen van vízilabda. És a Szentesen játszott egy-két olyan barátom, akivel után ifjúsági válogatottal együtt voltunk edzőtáborban, Egerben, meg ilyeneket, és összebarátkoztunk. Tudtam, hogy ez van, és megpróbáltam elintézni, hogy oda kerüljek. De hát ez nem olyan egyszerű. De azért nagy nehezen sikerült a második év, tehát 66. november 24-én vonultam be, és 68. október 22-én szereltem le a Csabalhé után. De úgyhogy az utolsó évet egy szezont játszottam, és innentől kezdve már megszakítás nélkül hazajöttünk, és a leszerelés után azonnal jelentkeztem a BVSZ-be, és onnantól kezdve ment. 1970-ben a akkori utánpótlás vezető edző, meg felnőtt edző is lett, Babarczi Roli bácsi. Később ő lett a mentorom úgy igazából. Azt mondta, hogy te a TF-re készülsz. Igen, mondom, igen. Jó. És edző akarsz nem. Igen. Jó. Akkor van itt egy csapat, és akkor a tiéd. Mert ugye már nem, igaz, így. Egy
4: utánpótlás csapat volt.
5: Utánpótlás, az 1957-es születésű csapat volt, ahonnan azért kijött egy-két válogatott, meg olyan edző, mint a Kovács Pista, aki a Újpestnek, most a Szolnoknak a szakmai igazgatója. Talán emberek is, kiváló emberek jöttek ki. Szóval velük kezdtem, és mindjárt vagy a bajnokságot is nyertünk, úgyhogy a KS-t vertük, de már a következő évben Roli bácsi a felnőtt csapatot vette át, ott, ahol én is játszottam, úgyhogy az én edzőm lett, a kollégám lett, és én megkaptam az ifit. És attól kezdve 11 éve keresztül a BVSZ-t hátralévő, amíg játszottam, addig végig az ifi csapat edzője voltam, így olyan kivételes helyzetben, hogy a játékosaim, akik kiöregedtek, ez alatt a 11-hoz, mind jöttek, próbáltak bekerülni a felnőtt csapatba.
4: És önt kellett volna kiszorítani, gondolom. Van, hát csak akkor nem biztos, hogy sikerült.
5: De pontosan így volt például a Kovács Pisti, mert meg még egy pár védője a játékossal, de a Kovács azért ment át az Újpestbe, mert azt mondta, hogy hát Karcsi, mert mellé úgyse férek be. Azt mondja, hát nem, mindegy, így volt. Na, közismerten az egyik legkeményebbek voltam, amellett az egyik legjobb. És hát ilyen történelmi dolgok fűződnek a nevemhez, amit már rég elfelejtett a szakma is. Csak az öregek, akik még én azok, hogy például én fogtam először előről a centert. Mert olyan erős, hatalmas centerek voltak, mint Bócsik Dén, és Szívós Pista, hát Csapó Gábor, ilyenek voltak, és hát nagyon nehéz volt a bementém mögé, pláne az én alkatomban, én egy 183 centi varamálló alkat vagyok, azt gondolom, nem egy, hogy hívják. Úgyhogy megtanultam előről fogni, pont a Konrád Sanyin, a Konrád egy Sándoron, ő a OSZ-nek a BVSZ-ből, a bajnokság után elment az OSZ-be, és ott fejezte be a játékos pályafutását, és ő 86 éves most, és még praktizáló orvos. Hely, hát még most is, és nagyon sportosan. Szóval ilyen életem így kezdődött, és egészen 1981-ben magyar bajnoki bronzéremmel hagytam abba a vízilabdát, 34 éves korom.
4: és utána került közvetlen Ceglédre.
5: Éveken keresztül Meggyőri révén megkerestek engem a BVSZ-be, hogy hát az ifi csapathoz. Hogy jöjjön már a Cegléd télen, amikor nem tud edzeni, felnőttem, két kapuszni legalább héten egyszer vagy kétszer, és így megismertük egymást, én is őket, ők is engem. És valahol itt a háttérben, Ceglédön, valakinek az agyából kipattant, hogy gyerekek, abba adja a játékot, hozzuk le. Nősülés előtt áll. Egy csomó kérdést van olyan, amikor az ember akar nősülni, hol fogsz lakni, miből fogsz megélni.
4: És gondolom, hogy az családja is, meg ön is végig Budapest volt.
5: Hát, a feleségem, akkor még csak a anyaszonyom volt, jött velem akkor, amikor lejöttünk tárgyalni, és 24 órán belül el volt intézve az a legnagyobb kérdés, az, hogy hol fogunk lakni, tehát egy lakáskiutalás, ami marha nagy dolog volt. Én fizettem az árát, de akkor is nagy dolog volt, mert akkor az volt a legnagyobb borzerő. Úgyhogy én abba hagytam a játékot, és volt két lehetőségem. Hogy ott maradok a BVSZ-be, maradok ifjedző, vagy éppen a Gyarmati Dezső mellett beszélgettünk erről a témáról másodedzőnek, tehát ő el tudott képzelni egy gyarmati cigány edzőpárost, de én nem igazán. Én nem ilyen közös dolgok, én nem. Meg a Dezsőt különben sem szerettem, mert elég sokáig volt kapitány, és háromszor hívott meg a válogatottba játékosként, de mindig sérült voltam, és gyakran sérültünk meg, mert olyan baromi melót végez. Most is olyan melót végeznek a sportolók, hogy elképesztő csoda, hogy bírják. De most azért már fejlettebb az orvos, meg az.
4: Hamarabb regenerálódnak a játékosok.
5: Az is benne van, hogy hamarabb. Igen, az is benne van. Meg csomó eszköz van hozzá, szer van hozzá, táplálékkiegészítő van hozzá, minden van hozzá. Csak egy dolgot felejtenek el, ami én nekem mindig a bögyönben volt, hogy a legjobb az a pihenés. És nem az olyan terrelés, mint amit most az egyik ceglédi vízilabdás ott van a válogatott keretnél, nem a felnőttnél is volt már, de valamikor decemberben volt egy 10 napos edzőtábor, vagy nem tudom hány napos edzőtábor a felnőtt válogatott keretnél, de csak 17 éves, 16 éves. Hát nem, csak azért, mert valakat is. És úgy meghajtották, hogy az első fél évben nem tudott ebben az évben játszani. Most kezd el játszogatni, de kint volt a korosztályos EB-n, de alig játszott, mert még fél. Hát fél, akkor is itt megy a válla, meg
4: persze.
5: Fél mindentől.
4: Főleg egy sérülésre rásérülni, vagy bármi az, akkor akár egy karrierben mehet.
5: Nagyon durva, igen.
4: De
5: nagyon
4: ha már EB, akkor, és ceglédi kézilabda, vízilabda. Majdnem. Szóval azért nem mehetünk el amellett, hogy több ceglédi olimpiai érmes például önedzett még gyerekkorában, vagy nevelőedzője volt, valamint ugye a lánya személyében egy olimpiai. Mert most megint összekevertem, Európa bajnok, vízilabdázó.
5: Tehát de azért,
4: hogy milyen érzés volt, hogy milyen élmény volt a későbbi nagy tehetségeket edzeni fiatalkorukban?
5: Itt Ceglédben. Érdekes kérdés, azért érdekes kérdés, mert én ezeket a gyerekeket az előkészítő csoportban szülők hozták, hogy tanítson megúszni. Vízilabdás előkészítő csoportban, a Jansik Szilárdot együtt hozta az apja, a Jansik Dáviddal. Dávid már ide járt egy éve, amikor a Szilárd lejött, egy ilyen kis vékonyka gyerek volt, és volt 6 éves. Mindegyiket én tanítottam megúszni, azokat is. A Pásztor Matyi, aki most itt a vezetőedző, vagy nem tudom milyen titulusa van, de itthon van, már abba hagytam az a élvonalban játékot. Pásztor Matyinak egy súlyos betegség. Nem tudott menni, mindenféle korrekciós műtét után hozta le az édesapja hozzám, aki kézilabdás volt, és az utcában. Szóval ez nem úgy ment, hogy megtanított, valahol megtanult úszni, és tehetségesnek bizonyult, nem. itt tanult meg úszni, én bizonyult. Átestek egy bizonyos szűrőn, aki nem ide való volt, akár emberileg, akár nem volt tehetség. De még ott is voltak kivételes emberek, olyanok, akiknek olyan szorgalmuk volt, olyan győzni akarás volt benne, olyan valamit, hogy azt nem mondta az ember, hogy na jó van, hát erről tesz, vagy valamit, soha egy gyereket nem küldtem el, soha egy gyereket nem küldtem el, hanem azt mondtam, hogy majd az élet meg, hogy vagy lemorzsolódik, ezt úgy hívtam én hátul a szakmában, hogy természetes fluktuáció. Mert valahogy mindig van elhullás, mindig van.
4: Vagy és sokszor nem is mindig a legtehetségesebbek lesznek a legsikeresebbek.
5: Ezek, akiket te említettél, a két Jansi, a Bóbisék, a Pataki Gergő, akinek a nevét nem említetted, de ő még játszik a felnőttbe. 83-as születésű. Ő az első ceglédi vízilabdás, amelyik valamilyen érmet nyert. És nem is akármilyet, mert 2002-ben ő ifjúsági Európa bajnok. Utána ő kikerült abból az ifi csapatból, és jött, akkor jött a figyelm is, és ő is Európa bajnoki ezüstérmes lett, akkor junior világbajnoki ezüst, ott voltam Nápolyban, a későbbi válogatott Gerince Osnyánc, meg ilyesmi játszott, Varga Dumi, Varga Dani, szóval nagyon jó játékosok között játszott. Csak és alkatilag nem volt olyan nagy, de nem ez az érdekes, hanem a kérdésedre van. Jó érzés látni, hogy az egyik nap még csak ennyit tud, a másik nap meg. Én arról voltam, hogy arra vagyok híres, és én magammal szemben is azt tartom, hogy először az edzőnek az a dolga, hogy ismereteket adjon át. Olyan ismereteket, amiket ő nem. És utána jön, hogy gyakoroltassa is. Akár tetszik, akár nem. Ha bárminek a terére megy, az úszásnak, vagy bárminek. Igen. Ismeret jártasnak. És utána annyit gyakoroltatod, ameddig készség szintjén nem tud majd passzolni, mint ahogy gyaglogolni tudunk, meg minden. Tudom. És öröm nézni, amikor például beültem az autóba, és mentem edzőtábort tartani Egerbe a 95-ös válogatott. Zalánki Gergő, meg ilyenek voltak. 5 évig voltam az edzőjük. A válogatottnak, de ez csak egy nyáron egy tábor volt, meg egy hónapban egy edzés, és valahol a sportuszodában, de ez nem volt, nem volt egy komoly szakmai dolog. De mentem edzés, és az utolsó pillanatban fölhívott a Jansik Pista, a Jansik Dávid, meg a Szilinek a apukája, hogy Kácsikám, vidd már el a Szilit is. Nem mondom, tudtam, hogy mert ő 94-es. Igen.
4: 94-es.
5: 94-es. De akartam mondani, hogy jól volt, hogy 10 év van közt. Igen. 94-es a Szili, 92-es a Dodó, és 95-ösök voltak az én válogatott gyerekeim, tehát nem én hozzám jött, hanem a Petyász Kepidor, akinek az edzője voltam a BVSC-ben, és ő volt a válogatott edzője. És együtt én vittem el a Szilit, és hoztam haza Egerből 2 hét után, az edzőtábor után. És minden nap, reggeltől estig együtt. És így volt ez majdnem mindegyikkel, és eljutottak egy olyan szintig, mi itt Cegléden, amikor már felfigyeltek rájuk a nagy egyesületek. Hát semmi baj nincs vele. Semmi baj nincsen.
4: Sőt, ez az életrendje előbb-utóbb.
5: Hát pontosan.
4: Szintet kell lépni, és utána jön a válogatott.
5: Az a koncepciónk, hogyha van egy tehetséges gyerek, akkor nem csak egyengetjük az útját, hanem segítünk neki csapatot választani, vagy akár
4: karriert építeni, és
5: a mostani fiatal edzői garnitúra meg sokkal közelebb van ez a dologhoz, mert a hasonló korú már nem játszó vízilabdások majdnem mind a parton vannak, tehát valamilyen formában segítik a magyar vízilabdát. Egyébként visszatérve, ez baromi jó érzés. A saját kislányommal nem akarok foglalkozni, de most az unokám ugyanolyan, az ő kislánya 2 éves, és ugyanolyan, mint amikor a Dodó 2 éves korában beugrott utána a nagymedencébe, oda úszott rendesen, már tudott úszni, mert 1 éves korától együtt volt vele. Az összes olyan játékos, aki akarta valamire vinni, az mind vitte is, és ahhoz ebben én kevés lettem volna, vagy a kollégáim, akik később följebb kerültek. Kevesebb lettünk volna, ahhoz kell a gyerek, kell az alany, aki mindig azt mondtam, a szülői értekezleten is, meg a edzői, illetve a csapat megbeszéléseken is, hogy gyerekek, ne gyere le úgy az uszodába, hogy nincs valami terved magaddal. És ha van, akkor mondd meg, akár mindenki előtt, akár külön. Mondd meg, hogy te ne szégyeld azt mondani, hogy fel akarsz kerülni a márványtáblára, ne szégyeld. Mondjad. Azért, mert akkor tudok segíteni, mert én tudom az utat, te meg itt vagy, dolgozunk, ameddig lehet. Ezt fölrakom az útra, és ilyen. Aki felnőtt játékos, az meg még eljár. Dolgozik, ugye oda, minden tanul.
4: Családja van, gyereket
5: nevel. Mindene van is, és mégis csinálja, és ott van.
4: Végül is a végére, akik igazán sikeresek lesznek, ők dedikált játékosok, és ők tényleg mindenen keresztül mennek. Cigány Károly, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és köszönjük szerintem az egész magyar sport nevében, hogy ennyi tehetséggel tudta Magyarországot bővíteni, és szeretnénk, hogy élvezze visszavonulása minden pillanatát. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Szegléd Rádió.
3: Mára ennyi volt hétvégi válogatásunk, kedves hallgatók, holnap folytatjuk, most meg a dalok érkeznek szépen sorban, a mikrofonnál pedig Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
8: Cegléd Rádió! Változatos és friss!

0: Elmondom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azon a Lady Gaga énekli nekünk The Dead Dance című slágerét. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Háromnapos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbelépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. 2 újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 2. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
8: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kívánt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, még ebben az űk 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Hallgassanak rám!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 65 53 www.feringatlan.hu

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldal. A Big Daddy Laca, a Gangsta Zali és a Kártel alapító tagja, aki több mint 3 évtizede hűséges a zenekar, az most egy másik esküt is tett. Feleségül vette párját Zsófiát, aki 8 éve töretlenül kitart mellette. A rapper, aki a Kártel kemény szókimondó világában vált ismerté, most egy másik oldalát mutatta meg, amely tele van szeretettel és tisztelettel. Kolmár László, azaz Big Daddy Laca ritkán oszt meg magáról képeket, így a rajongók számára különleges pillanat volt, amikor bepillantást nyerhettek a rapper magánéletébe. A Kártel tagjaitól megszokott laza, vagány stílus helyett most egy romantikus, bensőséges pillanatot osztott meg a világgal, ami azonnal elnyerte a rajongói tetszését. A közösségi oldalán közzétett esküvői képsorozat gyorsan népszerűvé vált, és özönlöttek a gratulációk a rapperhez. A szokatlanul személyes posztban Big Daddy Laca megköszönte a jó kívánságokat, hozzátéve lehetetlen mindenkinek egyenkit válaszolni, de hálás minden kedves üzenetért. A lap korábban beszámolt róla, mármint a Blik, hogy Gangsta Zoli is újra boldog párkapcsolatban él, ám a szerelmét igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Elmondása szerint harmonikus és kötetlen kapcsolatban vannak, a párja pedig nem akarja megszabni neki, hogyan éljen, és a különleges helyzeteket is humorral kezeli. Különösen nagyra tartja a kedvesében, hogy nem próbálja meg kontrollálni, és akkor sem tesz neki szemrányást, ha egy hosszúra nyúlt éjszaka után csak hajnalban vagy reggel ér haza. Big Daddy Lacával és Gangsta Zolival is foglalkozik a blik.hu felület.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. A 35 éves feleség már az első éjszaka előtt kiverte a balét, mikor meglátta az óvszereket a nászágy mellett. A házasság első látása szereplője akkor még nem számított arra, hogy az éjszaka folyamán újdonsült férje, Laci, ki is bontja az egyiket. Elképzelni nem lehet, milyen érzés, amikor egy olyan férfival alszol, akit nem is ismersz, és arra ébredsz, hogy kibontott egy óvszert, amivel tervei is vannak. Sokak azt hinnék, ez csak egy rossz rémálom, azonban Tücsi számára ez a valóság volt. Hiába a többszörű megjegyzés Laci kinézetére, személyiségére, vagy akár az óvszeres csomagokra, fér így is azt gondolta, hogy vicces lesz kinyitni a csomagolást. A házasság első látásra páros azonban elég keményen összeveszett az eseten. Egyáltalán nem pihentem ki magam, reggel vert a víz, és azt hittem, hogy álmodok. Abban bíztam, hogy felkelek, és ennek az egésznek vége. Aztán rájöttem, hogy nem, és végig kell ezt csinálnom, mondta, mesélte Tücsi. Aztán csak ezek után jött az igazi meglepetés, amivel Lacinak sikerült felkavarni az állóvizet. Arra jöttem ki a fürdőszobából, hogy az egyik óvszer meg van bontva, és oda van téve az asztalra, nem vagyok prűd, de annyira ízléstelen, hogy nálam itt van ellőve a pöttyös labda, jelentette ki az újdonsült feleség, ami után Laci beismerte, hogy ő bontotta ki. Hát bontotta volna ki. Más nem tudom, hogy ez egy rossz vicc akar-e lenni, de ennyire ízléstelen helyzetben szerintem soha nem került. Ezt most nem tudom, hogy feldolgozni. Egyszerűen nem megy, mondta Tücsi, majd leültek reggelizni a férjével. Nem vagyok egy lotyó, prűd sem vagyok, a jó humorom van, de nem értem, hogy az óvszer miért lett kibontva és miért lett odarakva az asztalra, mondta a feleség Lacinak, aki megmagyarázta, miért is bontotta ki. Hát ebből is téma tud lenni a borsonline.hu oldalon, hogy miket mondtak még egymásnak, ez is kiderül a borsonline.hu felületről. Szegy!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió FM 92.

0: látom, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza. Közös ismerős szól azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncesziót is felszámolja. Háromnapos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
2: Az időjárásról.
6: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek. Emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!
7: És

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek a folytatásban a mikrofonnál Süveges András. Ebben a szűk 60 percben lehetünk egyébként még együtt. Folytatjuk a Ceglédia kedves dalaival, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 5-ével szombattal, ezért is maradjanak velünk. Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-5-ön a Cegléd Rádióban azonnal foglalkozunk a mai nappal, szeptember 5-ével. Ma a Lőrincek és a Viktorok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Albert, Justin, Alpár, Herkules, Larina, Viktorina és Tárkány nevű ismerőseiket is. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Taurus szóval származik, ez egyébként azt jelenti, hogy babír, így jelentése babér koszorúval díszített. A Viktor latin eredetű név, jelentése győző, győztes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig foglalkozunk a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: az íz.
1: Már is foglalkozunk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 60 éve megkezdték a How I Want the World című film forgatását, melynek John Lennon volt a főszereplője. 29 évvel ezelőtt hunyt el Solti György, karmester, zongoraművész, és 40 éve a Dire Straits részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat is nyert. Az MTV legjobb videoklipjéért járó díját nyerte. A klip számítógép animációra épül, budapesti képeket és az első emelet együttest is látni lehet benne. Ha már szóba került a videoklip, jöjjön hozzá tartozó hanganyag, érkezik a Dire Straits.
2: Rádió. 92.5.

0: kell még említenünk, kedves hallgatók, 80 éve született Freddie Mercury parsi indiai származású brit énekes, dalszerző és zongorista, aki Brian May gitárossal és Roger Taylor dobossal közösen alapított Queen rock együttes énekeseként és zongoristájaként tett szert világhírnévre, de hát ezt mindenki tudja. A rockzene történetének egyik legnagyobb énekeseként tartják számon, extravagáns színpadi megjelenéséről és 4 oktávos hangterjedelméről volt ismert. Teatrális előadásmódjával szakított a rock énekesekkel kapcsolatos hagyományos elvárásokkal, és jelentős hatást gyakorolt a Queen művészi irányvonalára. A Queen tagjaként Mercuryt egyébként posztumus 2001-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2003-ban a Songwriters Hall of Fame-be, 2004-ben pedig a UK Music Hall of Fame-be. 1990-ben a Queen többi tagjával együtt megkapta a brit zenéhez való kiemelkedő hozzájárulásért járó brit díjat. Egy évvel halála után ugyanezzel az elismeréssel egyénileg is kitüntették. 2002-ben a Mercury az 58. helyen végzett a BBC 100 legnagyobb brit elnevezésű szavazásán. Ma lenne tehát 80 éves Freddie Mercury. Ő következik, pontosabban a Queen, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig, kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Holnap után jövök legközelebb, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, a holnapi nap szokás szerint az egész nap Becker Beti, hallgassák őt is majd nagy szeretettel és tisztelettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tali visszhall.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Nekem

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz Konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is.
1: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. 3 iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőrfeladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A 3 iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt.
1: Az időjárásról.
7: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába, majd az ukrán fővárosba. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, Ukrajna kézbe tartani a tűzszünetet. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 2. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható. Eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglid hangja az FM 92-ön, a Ceglid Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk www.facebook.com/ceglidradio, de leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy egy Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a gyűrűkurából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is. Írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát, Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének neki állt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk. És akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak természetesen, azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglid hangja.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglidradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, leúszta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet. Köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura a helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk, buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, négy gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik. De helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevezett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fulmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként. Én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, Imhola best of. Kb. 10 éve egy ritka fárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, nem, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe. Ezért, mint egy zerge, ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa, és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam, mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, a cuccaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertetett sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást. Jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogyhogy nem, megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt, végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt az úri 56A Vilin hűvösvölgy felé, hogy felszállt egy tagba szagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött Vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a Vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismerted a sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent, már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre, valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak kellett jönnie. A sofőr helyettesített, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy, furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hány ingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény. A lerágott csontokat és használt szalvétát bedugdosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagytam. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kiráz a ideg a gondolattól, ezt a Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük. Hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel eloltsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstetnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érez,

0: Nem, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor Volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sors fintorai pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635 925 925-ös kívánság@cegledradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene meg a hírek után jön a második órája a Cegléd hangja című műsornak.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635-92-95-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk mindenféle komoly témákról, művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Ceglédről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre, de ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vukk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár korty vizet, és az út hátra lévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Ceglét hangjában. Ceglét Rádió.

Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, odasétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgárpukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megállós sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük, rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásban vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 perccel később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr, éppen leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább. Ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük, jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk!

0: szürreális élmények a buszon. Folytatódik a Cegléd hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki. Ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Vagy 10 percet várt mindenki, amíg összeszedtem magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét. Röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk, a szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben, ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként, ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek. Beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul. Milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk, kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulgatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kiflőről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy értető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőrbácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz Konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet. Hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.